0: különlegesség és a témához vág, hogy eddig a nemzetközi kiállításunkon, a központi kiállításunkon mindig a pályázóknak a munkáit láthattuk, de ezt idén kiegészítettük, és idén a zsűri tagoknak is meg lehet nézni a munkáik közül párat.
1: Ó, szuper. És akkor lesznek díjazottak a kiállításon. Ezt még nyilván nem fogjuk megtudni ebből az adásból, de hogy milyen díjak vannak, vagy mik a... Erről beszéljünk, nem muszáj. Engem érdekel, mint magánember.
0: Igazából ugye a nemzetközi nyitás az ebben a dologban is megnyilvánult, hogy próbálunk olyan kapcsolatokat kialakítani különböző hasonló eseményekkel, akik szintén ilyen ékszerhetes programokat szerveznek. Két galéria csatlakozott hozzánk, tavaly volt az első alkalom, és ez a második alkalom, hogy két galéria is csatlakozott hozzánk. Az egyik az a Portugáliában, Portóban található Tinker Lab galéria, a másik pedig az Alice Floriano Brazíliából. Úgyhogy ők is választanak egy-egy alkotót, akiket majd képviselnek. Az Alice Floriano egyéves képviseletet ajánlott, a Portói galéria pedig egy hónapos kiállításra hívja vendégül a kiválasztottat, illetve ingyenes részvételt biztosítanak az autoron Bukarestben majd jövőre.
2: Magyar vonatkozásai is vannak a díjaknak, mert a Fische díj, ami egy kiállítási lehetőség a Fische galériában.
1: Oldjuk fel a Fische szót.
2: Fiatal iparművészek stúdiója egyesület. Évek óta a Kortárs Ékszer Budapestnek a háttérszervezete és segítője nagyon sok téren, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. A másik magyar vonatkozás a díjak tekintetében pedig az Oktogon díj, ami pedig egy interjú, vagy egy cikk megjelenése lesz az Oktogon magazinban.
3: Uh-huh. Az online magazinban.
2: Uh-huh. Ami nagyon egy fontos lépés szerintem afelé, hogy az ékszert kihúzzuk ebből az ékszer skatujából.
1: Ebből a státuszból.
3: És lesz még egy díjunk, ami tök idén itt teljesen egyedi, hogy megvalósulhat, reméljük. Ez a közönségdíj, amit a kiállításon a látogatók tudnak majd kiválasztani, tehát szavazni lehet majd, és a finiszázson, ami október 6-án pénteken lesz, ott fogjuk majd kihirdetni a nyertest. Úgyhogy nagyon izgalmas, és mindenkit búzítunk, hogy jöjjön el a finiszázsra is, mert az is egy jó esemény.
4: És a megnyitó mikor lesz? Ez még nem hangzott el.
0: Szeptember 22, 19 óra, Hüti Dead Space Galéria, Galamb utca 6.
1: Igen,
0: én Zsófit azzal akartam kiegészíteni, hogy ezt az egész díj témát, hogy egyébként a páros években még több a csatlakozó díj szokott lenni, hiszen olyankor az a csoportos kiállításokat is díjazni szoktuk. Uh-huh. Úgyhogy ennél még sokkal többre is lehet számítani jövőre.
4: Igen, majd jövőre is csinálunk egy beszélgetést. De ami még elhangzott, azok a kapcsolódó programok, ugye Lőrinc Rékát érintettétek. Milyen program lesz még?
0: Ezen felül az egyik zsűritagunk David Hüvike fog előadást tartani a MOME-nak az együttműködésével jött létre ez a lecture lehetőség, amikor az ő szakmai életéről tudunk majd beszélni, illetve arról a különleges technikáról, amit ő alkalmaz, ez a granulációs technika. Ez pedig a MOME auditoriumban lesz, a megnyitót követő szombaton, ami azt jelenti, hogy 23-án 10 óra 30-kor a MOME auditoriumban.
5: Ezt mondnák, hogy MOME-n a művészeti egyetem, csak azért, hogy nehogy az
4: legyen, hogy nem. Tényleg vannak itt ilyen, ha nem tudná valaki, de igen, MOME.
0: Tehát a MOME nagy művészeti egyetemnek az auditoriumában.
4: Szuper, további kapcsolódó.
3: Szóval lesz egy nagyon izgalmas tárlatvezetésünk, amit Hanvai Kinga, az MNB Art and Culture-nek a művészeti divíziójának vezetője fog tartani. Nem tudom, hogy elmondom azért így a hallgatók kedvéért is, hogy az MNB-nek van egy saját műgyűjteménye, amiből kiállításokat szoktak szervezni, itthon is, külföldön is, tehát egy elég nagyszabású kiállításokat szoktak belőle szervezni, és King, és a Hambai Kinga elvállalta, hogy egy kettős tárlatvezetést fog csinálni a mi kiállított nemzetközi anyagunkból, és a saját műgyűjteményüknek az anyagából, ami azt jelenti, hogy nem csak a Hybrid Artspace-ben lesz ugye a tárlatvezetés, hanem a MNB székházában is, ami egy nagyon különleges dolog, mert oda nem, halandó ember nem tud belépni, szóval ezt nagyon ajánljuk a látogatók figyelmébe, igen.
1: Na, hát ezt akkor mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a programot, hogy...
2: Hát még olyanok vannak, amik nem nyitottak, hogy hát így ilyen egyetemekkel együttműködés, design management, szakosok jönnek. Szóval nagy közönség számára ezek nem nyitottak, de ugyanúgy meg a jövő generációjának a
1: művelési.
2: Igen.
5: A megnyitó esemény. A 22. kerül sor a megnyitóra, ahol a Dávid Hülyke is, illetve a Fábián Veronika is részt vesz. Ők is mondanak pár bemutatkozó mondatot, illetve pár összefoglaló mondatot a kiállítási anyagról, és ekkor kerül sor az öt említett díjnak a kiosztására is, illetve ugye majd akkor egy hatodik díj kerül a végén átadásra a filmszerzs alkalmával, október 6-án.
1: Ja, és ehhez van ez az ilyen interaktív szavazós.
5: Így van, igen. Amit majd aznaptól lehet, 22-től lehet szavazni, igen.
1: Aha, az tök jó.
2: A külföldi díjazók, akik még nem tudnak itt tenni, ők meg videóüzenet formájában jelentkeznek majd ki hatalmas rangkivetítve a falra. És most már jelezték a külföldi kiállítók többen is, hogy eljönnek Budapestre a megnyitóra, meg a másnapi lecture-re, aminek nagyon örülünk, mert ez is egyik cél, hogy bekapcsoljuk a magyar alkotókat a nemzetközi vérkeringésbe.
1: Így van. És akkor a már említett program még így a végére, ami... Nem azért készült az interjú, vagy nem azért, hogy én ülök itt, mert hogy én fogom tartani, csak hogy ez egy művészetpedagógiai foglalkozás lesz, mert én ezzel foglalkozom, múzeumpedagógusként dolgozom a Ludwig Múzeumban, és szoktam workshopokat tartani, mert fontosnak tartom azt, hogy én kortárs művészettel foglalkozom, de valahol nekem egyébként ez a kortárs design, ez izgi, meg ékszertervezés, úgyhogy nekem is kicsit új ez a terület, de hogy közben meg tök szuper az, hogy ez nem feltétlenül szakmai közönségnek szóló program lesz, és hogy közösen felfedezzük, hogy ez, amit már meséltél, ezek az ilyen formai, meg tartalmi elemek mondjuk, hogyan lehet őket értelmezni, vagy elemezni közösen, és hogy az egészben az még ilyen extra, hogy valami alkotós feladat is lesz. Úgyhogy... Ez regisztrációs, bejelentkezős.
5: Összes fontos program leírást és dátumokat és minden fontos információt elértek a közösségi oldalainkon. Az Instagramon és a Facebookon Budapest Jewelry Week néven találtok meg minket, illetve van egy még informatívabb honlapunk, ahol egyszerre mindent meg tudtok nézni, és tudtok tájékozódni, meg itt tudtok jelentkezni ezekre a programokra.
1: Igen. Viszont ez egyébként egy ilyen kellemes lekerekítése lehetett.
3: Volna, ha nem akarnánk, még elmondani.
1: Igen.
3: Van
1: még.
3: Igen, mert ahogy mondtuk, hogy így több mindenkivel kapcsolatban vagyunk, aki kiállításokat szerveznek, ékszerekkel foglalkoznak, vagy csak galériájuk van, vagy valamilyen formában kapcsolódnak hozzánk. És mi évek óta együttműködünk a Szigeti Szilvi és Radnóti Tamás párossal, akik a Határtalan Dizájnt is igen. szervezik, és az Eventuál Galériában is szoktak programokat tartani. És most nem az Ékszerhét részeként, de mégis az Ékszerhét alatt kerül megrendezésre a Nature Movement című kiállítás. Ez már megnyílt, de október 7-éig látható az Eventuál Galériában.
1: Szilviéket innen is üdvözöljük!
5: Emellett a program mellett pedig szeretnénk még a hallgatók figyelmébe ajánlani egy veszprémi kiállítást, amely Művészetek Házában nyílik szeptember 23-án. Ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósulhat meg, ahol Doknál Szonya, a Művészetek Háza szakmai igazgató helyettese és főkurátora szervezésében történik, és a müncheni székhelyű galéri bíró együttműködésével 29 európai alkotót hívtak meg kiállítani. Ebből már biztosan tudjuk, hogy többen is ellátogatnak
0: Magyarországra, mint például Sofia Björkman vagy Tanel Verne. Kiállítás megnyitójára pedig szeptember 23-án 16 órakor kerül sor a Dubnicai palotában.
1: Na jó, ja, igen. Akkor ezért mondtátok, hogy ez a nyár, ez ilyen grind igazából nektek végig. Bár ezt nem ti szerveztétek, de hogy kapcsolódik a...
0: Igen, és ez igazából szerintem azért jó, mert így vidéken is van, egyébként az Eventuál Galéria pedig sétatávolságra van lesz a mi saját kiállításunktól, úgyhogy abszolút így ajánljuk egymásnak így a helyet. Tehát, hogy még ha valakit érdekel és eljön hozzánk, akkor egyértelműen át fogjuk küldeni az Eventuál Galériába, mert szerintem annál jobb, minél több izgalmas kiállítást fognak látni.
1: És ez a szeptember, ez ilyen direkt, ilyen sok az ékszeres program, vagy ez...
0: Nem tudjuk, de a nyár az halott, tehát hogy hát igen, ekkor indult be az élet, és most végül is szerintem mi mindig.
2: Nem tudom, hogy az alapítók, ők is
1: szeptember. Kérdezni, ők is, hogy
0: november környékére szervezték. Hát ez a hatodik alkalom, hogy így szeptember, augusztus vége és szeptember közepére pozícionáltuk ezt az eseményt. Igazából ennek az az oka, hogy ekkor már mindenki visszatér a nyaralásból, és beindul a rendes.
1: Még jó idő van.
2: Még igen, az is fontos.
3: Lehet kiállítás túrákat csinálni, igen, nem igen, mindenki.
2: Pont emiatt.
0: Fontos. Tényleg nagyon ideális. Igen. Tehát eddig még mindig nagyon hálás volt.
1: És akkor ez két hét kb.
0: Igen.
1: És hogy ezt mindannyian akkor saját időből csináljátok, önkéntes alapon szerveződik ez a fesztivál,
3: igen,
1: kiállítás minden évben. Ti jöttök. Ja. Néznétek ezt hozzá?
3: Igen.
1: De
3: igen.
1: Hogy,
3: hát,
0: így van.
3: Így van. Nagyon sok munkánk van benne a saját művészetünk kárára, mert lehet még elmondani.
1: Hát de tök jó, hogy mindannyian valahogy kapcsolódtok hozzá, meg
2: de nagyon
1: is,
2: jó érzés.
1: Vagy alkotóként is látjátok az egészet.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, így mind a két oldalon lenni a kiállítás rendezés, maga az alkotói oldalon is, úgyhogy talán bele tudjuk magunkat képzelni az alkotók helyébe is jobban, meg amúgy az ilyen, nem tudom, milyen fantasztikus érzés, amikor kitalálunk valamilyen témát, és akkor 150 válasz érkezik rá.
1: Igen. Meg hát ugye nagyon... azt mondtad is, hogy a számok nőnek, szóval, hogy egyre nagyobb a láthatósága ennek a projektnek, ami szerintem most... Oké, hogy önkéntes alap meg minden, de hogy így látjátok, meg érzitek, hogy megéri csinálni. Meg a nemzetközi kapcsolatok is gondolom nőnek.
3: Igen, meg amit idén szintén első alkalommal találtunk ki, és tökre bízunk benne, hogy ez jól fog működni, hogy akik bekerültek a kiállításra, magyar alkotók, őket kértük meg, hogy legyenek ott a kiállításon, tehát ők fogják úgymond felügyelni, aminek az a célja, hogy ők tudjanak beszélni a saját munkáikról, és hát nyilván a többiekéről is azért valamilyen szinten, amennyire a guide-ban is le lesz írva. És ez azért jó, mert akkor a látogatók személyesen is tudnak beszélgetni velük. Uh-huh. Szóval ez mint csak az önkéntesekhez kapcsolom, hogy ők is önkéntességet vállaltak, igen, ebbe, ami egy tök jó dolog szerintem, hogy egy kicsit így a szakmai közeget összehozza, hogy nem csak az van, hogy mi csinálunk valamit, ami most vagy jó, vagy nem jó, hanem ők is hozzátesznek ehhez, és ezáltal biztos, hogy jól sikerül, mindenki azt teszi bele, amit tud, amit akar, és ez hát önmagáért beszél szerintem.
1: Igen, hát meg hogy ott is kicsit megtörik ez az ilyen gát, meg határ így a befogadó, meg néző, és az alkotó, meg az alkotás között meg valahogy közvetlenebb lesz.
0: Így van, mert egyébként pont a sok helyszínes kiállításnak, amikor ugye a saját szervezésű kiállítások vannak, annak pont ez a lényege, hogy személyes találkozó jöjjön létre, és személyes kapcsolat alakulhasson ki az alkotók és a befogadók között, és ez pont erre ad lehetőséget ebben az évben.
1: Uh-huh. Akkor ilyen még nem volt ezelőtt, hogy...
0: Nem.
1: Na, ez tök jó. Akkor már csak ezért is megéri ilyen eseményen kívül is nyitvatartási időben amúgy látogatni, mert zárójel azzal is szokott probléma lenni, szerintem sokszor kiállításokon, hogy nem mennek csak eseményre. Vagy gondolom a megnyitó nálatok az ilyen legnagyobb.
0: Uh-huh. Persze, a legnagyobb, ez biztos.
1: Program.
3: Igen, de most azért lesz tényleg sok olyan, a tárlatvezetések is azért reméljük, hogy vonzóvá teszik, meg tényleg megéri elmenni, mert azért ez nem úgy van, hogy akkor egy valaki ücsörög ott, hanem általában azért akkor oda mennek az ő barátai is, akik mondjuk szintén művészek, velük is lehet beszélgetni, szóval igazából egy jó interakció jöhet ott létre, hogyha ha nem csak a megnyitóra jönnek el az érdeklődők, hanem így egy hétvégén. Sokáig leszünk nyitva, minden nap 2-től 7-ig, szombaton 11-től 7-ig.
1: A hétvégi nyitvatartás is fontos, igen.
2: Igen, 11-től 7-ig, és vasárnap meg 2-től 7-ig megint. Igen.
1: Vasárnap is azt mondja, hát akkor nincs mese, el kell menni, el kell nézni. De tök jó, meg örülök, hogy én is így jobban beleláttam, vagy csak így látásból volt ismerős az egész projekt, de szerintem tényleg fontos, meg tök jó, amit csináltuk, úgyhogy gratulálok. Majd köszönjük. Pénteken is. Nem lehetek ott személyesen, de majd találkozunk a foglalkozáson, meg aztán majd a finisszázson, vagy a többi programon is. Úgyhogy szerintem, ha nincs más, akkor lezárhatjuk szerintem.
0: Jó.
3: Okay.
1: Na, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek a stúdióba, megmeséltetek. Nektek is köszi, hogy hallgattatok bennünket, és akkor szeptember 22-én 19 órakor a megnyitóra mindenkit várnak szeretettel a lányok, és a művészek, és a műtárgyak, és mindenkinek ajánlom a többi programot is, és az egész ékszerhét programot a további évekre is, meg minden. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek.
3: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
4: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
4: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
3: Köszi! Köszi!

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Radio Capital.
1: Ez a Lamecsó hangja.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Hátfájás.
4: Aktív életmódot folytatunk.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
6: zongor.
5: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás, mi sem víz kárban.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamecsó rádión?
8: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
8: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
1: Lamecsó.hu/donate.
9: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.
10: Lamecsó Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem? Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
11: A Lamecsó Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mémelés. How artist statement should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
12: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
1: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
12: Bon appetit.
10: Lamecsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. 1971. Augusztus 27. szeptember 30. Budapesten rendezik meg a vadászati világkiállítást. Az év témái. Fontosabb külföldi nagylemezek. Black Sabbath, Master of Reality. 1971 a tudományban. November 15. Megjelenik az Intel első 4 bites mikroprocesszora, az Intel 4004 740 kHz-es órajellel.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Most pedig következik egy wiki szócikk.
2: Kazimír Severinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes abstrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Szereted
4: a
5: kísérletező
4: zenéket?
5: Válogatásokat?
4: Az.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Alatt.
4: Több.
5: Alatt.
4: Műsort.
5: Alatt.
4: Is.
5: Találsz.
4: Ebben.
5: A.
4: Műfajban.
5: Például.
4: Donát Kacsa.
5: Klub.
4: Kacsa Klub.
5: Paikka.
4: Vagy.
5: Havi.
4: Zaj.
5: Műsoraink.
4: Lamacsun Rádió.
2: Mémelés.
3: Ez egy dal egyébként. És ez arról szól, hogy ez a faszi ilyen nagyon magas hangon így visítva ordít így a számon, tehát így hangkiadással ugye a denevérekhez az ilyen visszaveréssel. És most gyorsan megpróbálom berakni a zenét is itt, hogy lásd. Nagyon, nagyon deep rétegei vannak ennek.
2: De ugye ez egy frankó szám. És ki a faszi?
3: Kirin J. Kalinan.
6: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
7: Zanatos, mint a lamacsun.
3: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
8: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat...

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabonatermesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyerés száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún.
0: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
3: Na mi van még?
4: Lamacsún rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16...

0: La Macsón Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepé, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Na mi van még?
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes mind szürke. Kotta és dallam. Az egri ménes mind szürke, az egri kislány mind büszke, ha büszke, büszke, van neki mire, az egri ménes mind szürke.

0: Mémelés.
1: Jó, persze, majd szóljál.
0: Aha. Most jól lett, mi jó felkiáltójál.
1: Igen, igen, és akkor így Pinocchio, hogy kinő az orra.
2: Lakmacsun Rádió.

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közfényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Hi, this is Among the Olive Groves, a community radio streaming project, a collaborative archive of music, poetry and discussion centered on the voices of Palestinians and those standing in solidarity with them. It is a dive in the cultural, political, historical, and present-day struggle for justice, freedom from occupation, and unconditional liberation for Palestine. Through this mobilization of independent media, we challenge the misinformation and false portrayals propagated by global benefactors of colonialism, imperialism, and capitalism. This initiative is rooted in a shared understanding of collective resistance and liberation, fostered by connections across geographical and cultural margins. This program is organized by ATA, IDA Helsinki, Kairos, Nonin, Palestinian Voices in Finland, and Somut.
2: A Year After the War Ends by Mahmoud Darwish. She said, "When will we meet?" I said, "A year after the war ends." She said, "When will the war end?" I said,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Present, szerda délelőtt 10 órától a Lamacsun Rádión. Ma a Varázsgarázs fesztivált fogjuk körbejárni a program, vagy a fesztivál szervezőivel. Itt van velem Nikoló és Ingrid, műsorvezető Bettina. Sziasztok!
1: Szia. Halló, halló!
0: Idén harmadik alkalommal rendezitek meg ezt a... Eleinte egy koncert sorozat volt inkább, és most már nőtte ki magát, úgymond egy fesztivállá, mert idén először két napos, igaz?
1: Igaz.
0: Mesélnétek arról, hogy honnan indult a Varázsgarázs gondolata, honnan jött nektek?
1: Szeretünk volna egy magunk számára is egy új lehetőséget teremteni, meg más előadók számára is. És akkor így az első koncepció, vagy az első ötlet, amikor így megformálódott, az most lesz harmadik éve. Kerestünk egy olyan industriális helyszínt, ahol lehetne koncert, de még nem volt előtte koncertre használva, és szerencsések vagyunk, mert voltak így ismerőseink ott a Mahart hajó szervizes telepen, a Népszigeten, azon belül is így a telep legvégén az Artoid filmdíszletes műhelyesek voltak így barátaink, és velük meg tudtuk beszélni, hogy akkor az elsőt oda szervezzük. És igen, ez egy egynapos ilyen koncertsorozatnak indult. Az első évben 6 fellépő volt, azt hiszem, tavaly 5, és akkor idén pedig az új helyszín miatt már ki tudtuk bővíteni két naposra a programot, és 16 zenekar lesz, vagy 15 zenekar, és egy szóló előadó, de ez még most még formálódik itt a vége.
0: És a második 2025-ben az is a Népszigeten volt, az Atnóban, igaz?
1: Igen, igen.
0: És az idei pedig Mogyoródon lesz a Ring autós moziban. Ez a helyszín, ez hogy került így a látóteretekbe?
2: Hát ezt elmondom én, mert ezt a helyszínt én találtam. Tavaly az Atnóban már fullházon volt igazából az esemény. Oda kb. 400 fő jött el a stábbal együtt. Elkezdtünk keresni Budapesten egy olyan placot, ami megfelel az elvárásainknak, valamilyen izgalmas helyszín, industriál vagy környezethez, vagy természethez közeli spotot. Semmit nem találtunk, folyamatosan kérdezgettük a barátainkat, ismerősöket, és már így az esélytelenek nyugalmával, így kb. 3 hónappal ezelőtt így bepromptoltam az AI-ba, hogy out of box, elmondtam mindent, hogy már mit néztünk meg, mik jöttek szóba, mik a specifikációk, és körülbelül a második ajánlása a Mogyoródi Ring autós mozi és kemping volt, és így egyből ránéztem, és így bazd meg, dur. Meleg vizes zuhany, angol WC, árnyékos kemping rész, egy izgalmas 20 méteres mozivászon, mert egyébként ez a mai napig egy működő autós mozi, és egy nagyon klasszikus rendszer, bekapcsolod a rádióban, jajaja, a frekvenciát rácsatizol, és nézed 20 méteren.
1: 28 méteres vetítővászon.
0: És terveztek vetítést?
1: Tervezünk.
2: Hát ez
0: ja, vagy a koncertek is ott lesznek, ahol
1: a koncert, vagy persze, a hely, tehát hogy a színpad az a vetítő fal elé lesz lerakva, nem közvetlen, mert amúgy ez így a valóságban sokkal nagyobbnak, nagyobb, mint így a képeken látszódik. Igen, oda fogjuk rakni a színpadot a kivetítő elé, ott van egy ilyen betonos rész, a kis különlegesség, hogy amúgy azt a betonos részt azt ilyen driftesek szokták autós találkozókon használni, mindenféle driftre, szóval ladákkal, meg különböző versenyautókkal is ott nyomatják, szóval csomó ilyen gumitörmelék lesz a betonos rész határán, de most tovább is haladok. Igen, ez lesz a színpadi helyszín.
0: Népsziget után egy kis betonos
1: igen,
0: gumis.
1: Hát na igen.
2: Az meg egy motorszerelő műhely egyébként az Atnó, szóval itt tök igen, szépen haladunk, hogy az Artoid egy filmdíszletkészítő műhely, Atnó egy motorszerelő műhely, és most az autós mozi per drift pálya.
1: Ja.
2: De nem lesz szemét, mert össze fogjuk szedni.
1: Nem, meg ez nem feltűnő, ez olyan, mint hogyha ilyen finom homoktörmelék lenne, csak fekete színű és gumiból. Tehát, hogy nem azért mondom, csak érdekességnek szántam. Szóval ez lesz a színpad, és a 28 méteres vetítés, a vetítőfalon pedig, ahogy besötétedik, kb. 8 óra tájékán, onnantól kezdve minden koncert alatt vetítés lesz. Egyelőre 2 vizuál artiszt van, akik fixen jönnek. az egyik srác live coding vizuálokkal foglalkozik, tehát real-time kódokkal határozza meg, hogy a vizuál az hogy is viselkedjen. A másik csapat, ők vegyíteni fogják kamerás felvételeket, illetve ilyen üveglapos festékfolyatást, és még egyebeket fognak rétegekre bontva csinálni, és majd egy srác a harmad, vagy hát, hogy a három közül egy ember pedig ezt fogja egy keverőn még jobban átdolgozni számítógépen, és akkor így ez lesz a másik projekt. Egyelőre ők vannak ketten, de most még így az utolsó két hétben még lehet, hogy be fog futni valaki, de már nekük kettejüknek is nagyon örülünk, mert ez már nagyon-nagyon jó lesz így olyan a szombati felhozata, hogy ott így ez a post-punk világ, a grunge, a stoner eléggé erőteljes lesz, szóval így tök jó lesz ahhoz egy ilyen nagyon erős társított vizuális élmény, és ráadásul tényleg ezek a fiatal motivált srácok, akik fogják a képet biztosítani, tényleg nagyon nagy bizonyítási vágy van bennük, és mi ezt most kihasználjuk teljesen.
0: Meg tök jó, hogy kicsit ilyen összművészetivé válik, vagy hogy úgy amúgy.
1: Persze.
0: Vagy ez nem csak egy esemény, hanem ahol így több helyen is ezt így tudatosan ti is kommunikáljátok, hogy ez nem csak egy esemény, hanem egy közösség is.
1: Vagy lesznek workshopok is. Most tervben van, hogy a Stank Gitárzos srácok ketten ők el fognak jönni, és egy általuk épített gitárt vagy ott szétszednek, vagy még egy nem befejezett gitárt ott fognak befejezni. De hogy a forgatókönyv az egyik alapján az az, hogy már egy kész gitárt újra szétszednek, és ott nulláról összeteszik. Igen, a másik az pedig még az nekem is egy kicsit még homályos, mert arról nem kaptam annyi tájékoztatást, de hogy izgalmas. Gitárépítés. És jön egy srác, aki a Dogosznak a gitárosa volt, az Éret Szabolcs, ő pedig gitár effekt készítő workshopot fog tartani, de a workshoposok is még bővülni fognak, szóval ez csak egy ilyen kis szelet ennek az egésznek.
0: Igen, még tulajdonképpen van hát egy másfél hét a fesztiválig. Szóval, hogy még akár addig is gondolom, így fogadjátok azt, aki így nyitott arra, hogy valamilyen formában persze részt vegyen. Szóval ez tök jó. És egyébként milyen tanulságokat vittetek magatokkal az elmúlt két évből ebbe az eseménybe? És még egy dolog, hogy a helyszín, ez az új helyszín adta azt, hogy kétnapos lesz, vagy már annyi fellépő volt, hogy alapvetően is kétnaposra terveztétek, vagy azért, hogy ugye oda utazás, és ott gondolom, ott így lehet majd sátrazni, meg ilyesmi.
2: Ez így kb. Minden egybe, amit elmondtál ebben a sorrendben. Ja, rengeteg zenekar keresett meg minket az elmúlt időszakban, hogy jönnének, hogy itt csatlakoznának, és azt éreztük, hogy ha meg tudjuk húzni két naposra, akkor miért nem, de egyébként egy napossal számoltunk, mert azért még ezt még mindig a Hókusz Póni zenekarnak az a nagyon minimális büdzséjéből történik. A mai napig is, mint hogy az első eseményt is megszerveztük. Mi is volt a kérdés?
0: Hát, hogy, hogy akkor ott a Vós is lesz, tehát akkor biztosítottak
2: arra is lehetőséget. Ja, igen, és mivel a helyszín is adott volt ezért, mert ez egy nagyon luxi, tényleg egy tök kényelmes kemping, szóval melegvizes zuhany, árnyékos kemping, mert miért naludjanak ott az emberek, és igazából ingyenes a kemping is, szóval a jegyárba így belekalkuláltuk azt, hogy legyen benne a teljes komfort, mindenkinek legyen kényelmes kiútni, hát igazából 20 perc kocsival.
1: Nem egy fürdőn osztoznak, hanem
2: nem tojtojon, hanem angol.
1: Hanem rendes telep, rendes ott bekötött különálló angol vécék vannak, és nem tudom, minimum 10-11 tusoló tartozik hozzá, amiben előre kevert ilyen fele meleg víz, fele hideg vízes cucc van, aminek van egy ilyen maximum hőmérséklete, de az így a komfortos fürdést az simán garantálja. Szóval így ez egy nagy előrelépés volt, meg motiváció nálunk, hogy volt zöld rész, ahova tudtuk azt, hogy oké, akkor ide egy kemping simán mehet, illetve az, hogy a tisztálkodás, meg ez a gyebek azok, tehát a vizes blokkok azok ott vannak, ez meg hatalmas nagy nyeremény. Nyár vége, nagyon meleg lesz.
2: Amikor az első terepszemlén kint voltunk, akkor döntöttük el igazából ténylegesen, hogy így akkor húzzuk meg két naposra.
0: Hát igen, igazándiból azért ez a sok szervezés így jobban értelme van annak, hogy nem kell túl sok mindent belesűríteni egy napba, hanem így az emberek is talán jobban tudnak kapcsolódni ott, hogy így
2: meg hát sokkal jobban ki tudsz szakadni kicsit a valóságból, meg hogy lerakni a gondokat, hogyha nem csak jössz és mész, hanem tényleg akkor le tudod rakni kicsit a seggedet, de azért mégis egy éjszaka, két nap, azért ez nem egy hetes túra, hanem ez egy kellemes, hosszú hétvége. Még így augusztus vége fele.
0: Meg azért a hazai fesztivál állapotokhoz is így egy ilyen tök jó ilyen átmenet, hogy nem kis...
1: Hogyne, mert hogy így egy csomó
0: fiatal... Nem akkor elköteleződik.
1: Igen, meg hogy amúgy egy csomó fiatal már nem menne el ezekre a nagy fesztiválokra mindenképpen, hanem keresik a kisebb, intimebb környezetben való bulizást, aminek szerintem így a Varázsgarázs egy jó alternatívája.
2: Aminek 600 főnél hoztuk meg a limitet, azért azt mondjuk, hogy ez egy limitált buli lesz, direkt azért is akartunk egy nem egy túl nagyot lépni, azt az ember közeget így kezelni, még talán a 600 az. Mi a tavalyi 400-ból adódóan így 600-nál húztuk meg a
1: határt.
2: Határt, igen.
1: Nagyobb a kapacitása a helynek, de hogy így ettől függ.
0: Ma jövőre.
1: Persze.
0: Vagy akár most ez egy modell, vagy nem tudom, és akkor hát ha...
2: Hogyha majd... beválik, hát na...
1: Idénre, most ez előre, idénre is elég feladatok van, egyelőre ezen legyünk túl. De...
2: Sok feladat le lett osztva egyébként, szóval egy sokkal kibővítettebb stábbal dolgozunk, meg önkéntesekkel, és különböző területen lefedett arcokkal, de azért ez még mindig egy kisebb baráti társaság, szóval nem 100x fős brigáddal dolgozunk, hanem mondjuk 50, és akkor abban benne vannak az önkéntesek, akik segítenek nekünk már hetek óta dekorációt gyártani.
1: Hangtechnikusok,
2: mindenki, fotósok, videósok, önkéntes koordinátor.
0: És ezt ti fogjátok össze ketten?
1: Igen.
0: A következő rétegembert. Igen, most elmondtál tulajdonképpen.
1: Igen. A kiszobában is elmondtam, hogy a szervezés része az tényleg Ingridet terheli. Ilyen értelemben ő az, aki így a le is írja operatív a dolgokat. Igen. Én vagyok az, aki inkább a fejben tartós, és így igyekszem minden
2: tízben tartós. Hát, Jézusom, miért lettem én az irodista?
1: Hát azért, hogy...
2: Hogy?
1: Valaki le is írja ezeket a dolgokat.
0: Amit aztán te fejben tartasz majd.
1: Igen.
0: De hát ez tök jó, hogy azért rajtatok kívül is most már mondhatjuk azt akár, hogy egyre többen vannak, akik ebbe szeretnének.
2: Hogyne. Nem is bírnak máshogy.
0: Tartó, igen. Tényleg, hát igen. Szóval ebben a léptékben azért
1: meg így,
0: kell.
1: Így tényleg van egy olyan indítatás is, hogy egy olyan kor élményt adni a mostani fiataloknak, ami nekünk megadatott mondjuk 15-20 éve, és most akkor ők is ott lehessenek egy olyan valami kezdeti kisebb dolgon, ami nekik egy ilyen elindítója akár így a zenehallgatási korszakának, vagy valami ilyesminek, vagy egy zenéhez köthető élményének.
2: Vagy egy fesztivál élmény. Persze. Tényleg annyi fesztivál, annyi kisebb, kis fesztivál halt meg az utóbbi években a Covid után, szóval eltűntek, és nem csak a kicsik, hanem a nagyok is folyamatosan fürdenek be. Ez, amit mi most csinálunk, ez totálisan a széllel való szembehugyozás kb. A jelenlegi gazdasági helyzetben, de azért mégis ott van, hogy azok az emberek, akik meg eljönnek ezekre az eseményekre, mert akik így csatlakoznak a Hókusz Póni zenekarhoz, vagy az egész Varázsgarázs kollektívához, azok ilyen kurvára lelkes arcok, és így ezekért a feedbackekért, meg ez jó, lehet, hogy ilyen nagyon gejlő hangzik, de tényleg tökre érdemes csinálni.
0: Igen, meg hát fiatalon, ahogy te is mondtad, ez a zenehallgatási szokások, kultúra, és most itt tök fontos szót mondtál, hogy ez a kollektíva jelleg, ez mit jelent nálatok, hogy itt meg milyen zenei területet fed le, Varázsgarázs.
2: A Varázsgarázs, mint maga a kollektíva, inkább egy hazai fiatal gitárzenei réteget próbál megszólítani zenekarokon keresztül, akiket alapból az való életből ismerünk, akikkel kapcsolódtunk már az évek során, és így próbáltuk fejtegetni a srácokkal, hogy hogyan tudnánk azért az egész közösségért tenni, és arra jutottunk, hogy nyilván sok ló disznót győz, és hogyha egy picit jobban összetereljük magunkat, akkor talán jobban tudunk haladni a céljaink felé. Ezek közös koncertek, ezek akár a mörcsvásárok is, amiket szervezünk annak érdekében, hogy az eladott mörcsök után a zenekarok 100%-osan megkapják a bevételt, és abból ők tudjanak gazdálkodni a következő időszakokba. Hát itt voltak nagy tervek és vágyak, közös konceptalbum és a többi, hát ezek most még így váratnak magukra, de ilyen tervek is voltak így a srácokkal, de erről inkább Nikoló tudna beszélni.
1: Hát, egy ponton valószínű, hogy zenei diskurzust is fog ez kialakítani így a zenekarok között, de jelenleg még inkább abban a fázisban vagyunk, hogy így a meglévő tapasztalatainkat odaadjuk másoknak is, és hát, ha ők is fel tudnak zárkózni, tehát ezzel egy ilyen alapszint növelést eredményezzünk, de ez tényleg így az van, hogy van, akik ebbe betársulnak, van, akik pedig nem annyira, tehát, hogy így ez valahol egy kicsit így a szemlélet által is határozódik meg, hogy ki az, aki ebbe így képes belemenni, mert azért így jó hangzik, meg menő hangzik, meg nagyon lázadónak tűnik az, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő nem használ social felületeket, meg ilyesmi, de az van, hogy ez inkább most már inkább ilyen zenenáciságnak tűnik, meg ilyen fura sznobizmusnak, mint egy ilyen cool ignoranciának.
0: Hát igen, meg azért egymást is tudjátok erősíteni ezen a közös platformon, mármint nyilván sajnos a social jelenlét, az, ahogy te is mondtad, azért az szükséges, de hogy így
2: közös
0: turnészervezés,
2: hogy így most hát elindul egy közös turnész, egy közös őszi-téli turné, a Siketfajt, Buffo Elvarius, Hókusz Póni, Nikolóéknak nem volt még vidéki turné az elmúlt 6 évben, és most arra gondoltunk, hogy ha még nehezebb is leütni így bulikat, mert nehezebb így, hogy három budapesti zenekart fogadjon be egy hely, de most ja, elindulnak egy ilyen turnéra, szóval ezzel is próbáljuk így kicsit összefogni, és hogyha talán így egyben látnak emberek hasonló zenekarokat, akkor így látják, hogy amúgy ilyen is van.
1: Illetve, ami még érdekes lesz idén, hogy lesz majd a Shoes, ők egy nagyon fiatal grunge és shoegaze zenekar, nekik lesz majd albumuk, ami így olyan értelemben kötődik hozzánk, hogy ők is így a kollektíva tagjai, és nekik is így segítjük így az útjukat a megjelenésben is. Például most így azért ez a turné, meg az, hogy például Shoes az hoz egy albumot, ez tök érdekes, hogy így ilyen értelemben tényleg látszódik, hogy van valamiféle aktivitás. Nem csak arról van szó, hogy egymást posztolgatjuk meg ilyenek, hanem hogy így amúgy a zenei ja, fronton hát is van történés, csak most, ez most még különálló utakon inkább zenekarokra bontva. És amúgy a Siketfajtnak is volt egy album megjelenése, nem olyan rég, és az is egy tök jó anyag lett.
0: Uh-huh. Igen, hát az ilyen szakmai támogatás is tök fontos, hogy nem így mindenki a saját útján így próbálja így grindolni, hogy mit ja. lehet ezt itthon akartam. Elérni, hanem tényleg akár egy
2: információ átadással. Így beszéljünk dolgokról, beszéljünk árazásokról, beszéljünk arról, hogy mi történik, ja. hogy ne áraz például magadat alá, mert kurvára kihasználják ezeket a friss előadókat. Tök mindegy.
0: Igen, hát, igen meg kapcsolatok egymásnak.
1: Teljesen így van amúgy.
2: És megpróbáljuk, persze. amit nekünk is mondjuk segítettek, mert még a Hókusznak az elindulásánál mi is próbáljuk ezeket az infókat átadni, mondjuk így egy kövi generációnak.
1: Ne az legyen, hogy egy e-mail az egy ilyen érték legyen, mármint, hogy nyilván képvisel olyan értelembe, egy átvitt értelembe értéket, hogy valakinek lehet, hogy bejön egy fasza ajánlat, vagy ilyesmi, csak ne az legyen, hogy egy ilyen visszatartásból fakadó ilyen versengés legyen, hanem az van, hogy legyen mindenkinek adott a lehetőség, és majd kiderül, hogy ő élni akar-e ezzel, vagy nem. De az, hogy mondjuk tényleg egy e-mailt valaki visszatart, vagy nem akar valakit valakivel összekötni azért, hogy ne történjen meg valami, az szerintem nem egy egészséges hozzáállás.
0: Abszolút igen, és ez tök szimpi, vagy a kis szobán keresztül is mi például ezt itt tökre jól esett nekünk, hogy a többi előadót is így. Nyilván ott is volt például a következő majd, ami ki fog jönni nem sokára a Berlin Hotelhez is kapcsolódik a Varázsgarázs, szóval ez így tök jó, hogy vannak ilyen kéz a kézre, meg ilyen
2: a Berlin
0: ilyen
2: Hotel
0: közösségi érzés.
2: Kollektív, ugye ők egy hip-hop formáció, de élőzenével lépnek fel a srácok, és az ő stúdiójuk pedig totál átköltözött a mi hajvágós spotunkra, szóval mi ott is így ergo egy közösségben vagyunk a srácokkal. Nekik ott van a kis stúdiójuk, aki két kis szobába, a nagy szobába pedig Nikoló vághajat, én meg mörcsöket csinálok.
0: Uh-huh. Ja, ez szerintem azért tök hiánypótló, meg fontos, hogy...
1: Majd valamikor gyere föl, néz föl.
0: Mindenképp, még így a közösség, meg előadó, meg zenei vonalon tovább haladva, mondtad, hogy tök sok fiatal jelentkezett hozzátok, hogy nyilván ők nem a Varázs Garázsnak a tagjai, de hogy van igényük arra, hogy valamilyen egy ilyen...
1: Itt most előadókra, vagy az önkéntesekre gondolsz?
0: Igazándiból mindkettő, de az előadók elsősorban, hogy ott is vannak fiatalok.
1: Vannak, hát bőven, igazából így a... Most ez rosszul esett az idős arcoknak, bocsi, de tényleg a jelentős része a fellépőknek az fiatalokból álló formáció. Kivéve a jő, mert ők már kurva öregek.
2: Biztos, hogy ennek kurvára fognak örülni.
1: De, csak viccelőd. Nem lesznek mérgesek.
0: A jő kurva jó volt a kis szobában is.
1: Na.
0: Innen is üdv.
1: Hát na, és reméljük nálunk is nagyot fognak szólni az öregek. Nem, amúgy tényleg te a Raja, Shoes, Great Martin Conspiracy, Cica, Buffo Avarius, Hókus Póni, Denevér, Cékásebő, Szóló, Arcosok, Animas, Berlin Hotel Kollektív, Electric Panel, Fictional Heat, Stone Sober, You és Video Game Jazz. Illetve még az esti DJ-k, az Alpha Key lesz, ő egy jó Goa DJ.
2: Este Goa pszájveretéssel várok mindenkit, azt én kértem.
1: Lesz krisikétek.
0: Hát későbbre is kell azért szórakozás.
2: Hát igen, ott hajnalig.
1: Hát hogyne, hogyne.
0: De amiket felsoroltál, azért itt is az, nyilván az a gitárzene az a mag, és hogy azon belül meg így tök jól így...
1: Divers. És pont ezt szeretném, hogyha jövőre lesz ennek egy evolúciója, akkor még diverzebbé tenni, mert amúgy meg most is, még most sem, inkább így fogalmazom, értük el azt a színességű line-upot, mint amit amúgy szerettünk volna. Csak mivel tényleg egy picit összesűrűsödött így a szervezés így a végére, hogy nem volt még helyszín, ezért nem tudtunk nagyon sok előadóval időben egyeztetni.
2: Bocsi, pár hónapja tényleg még ott tartottunk, hogy mivel nem volt helyszínünk, önkormányzatokat megjártunk, vendégeinket kérdeztünk, zeneiparból arcokat, senki semmit nem dobott. És az,
1: önkormányzatokra. És telefonálgattunk, és próbáltunk.
0: Hát de azok is azért lassú folyamatok sajnos. Úgyhogy...
2: Lassú, de hogy egyáltalán, ja, csoda, hogy így megtörténik jelenállás szerint. Vagy hogy ahogy így álltunk mondjuk pár hónappal ezelőtt, amikor mondtuk, hogy ha nem jön, akkor engedjük el inkább, hogy ez ne legyen egy ilyen görcsös dolog.
0: De alapvetően ez a jelenlegi dátum, az augusztus 15-16, ami lett a végleges, az számotokra így kb. Ez volt a terv, nem?
1: Persze.
0: Hogy nyilván a helyszín az...
1: Az elejétől kezdve.
0: Az, hát az kötötte, de hogy így
1: ez harmadik éve így... ugyanaz a hétvége igazából. Ez a Szigetnek igazából a záró napja, és a Sziget záró napja utáni első nap, ami két napunk most. De ez tavaly, és tavaly előtt is ez a 15-ei hétvége volt megcélozva, csak néha áttáncolt ez 17-ére, tavaly talán 16 volt, de itt ez a pár nap. Hogyha ez jövőre is folytatódni fog, abban az esetben lehet, hogy átgondoljuk ezt a dátumot, de egyelőre...
2: Szerencsét hozott idáig.
1: Igen.
0: Igen. Meg hát a hosszú hét vége, meg lehet, hogy elátkozott amúgy is, hogy ott mindenki valamit csinál, úgyhogy ez pont egy ilyen tök jó kompromisszum. Csak így, igen, így eszembe jutott, hogy kb. Így terveztétek ezt mindig is. Meg hát nyilván azért fesztiválok, vagy bármilyen ilyen kulturális szerveződéseknél ez a 2-3 év az, ami túl kell, hogy éljen így a projekt, és hogy nálatok is tök jól látni azt, hogy mondjuk nem az számít, hogy Budapest közepén legyen, és hogy minél közelebb, mert akkor sokan lejönnek, mert ez is egy ilyen...
2: Mi nagyon utálunk már a városba lenni alapvetően, szóval azt azért kell rólunk tudni, és amikor kipattant a fejünkből az ötlet, mi tényleg egy olyan fesztivál szerettünk volna, hová szívesen elmegyünk szórakozni. És az,
0: magatoknak is csináltatok egy mini fesztivál.
2: Így kezdődött az egész,
1: hát
2: igazából ténylegesen.
1: Házigazda lenni, hogyha magad is jól tudod érezni abban a környezetben magad, és akkor így annál jobban így át tudod adni. Jó, nem azt mondom, hogy ráerőltetni másra a te általad kényelmesnek gondolt dolgokat, de hogy mi mégis azt gondoltuk, hogy az, amit mi érzünk, az nagyon sok emberben meg lenne ugyanez a szellemi igény, hogy akkor egy kicsit kiszakadni, és most tényleg ne egy belpesti valamit hozzunk össze, mert
2: vagy
1: nem
2: ez bejáratot,
1: volt a, spoton, a motiváció.
2: Ne egy unalmas koncerthelyszínt, vagy ami már tényleg így lejáratott csont, az, amiket pörgetünk itt a városban már 100 éve, mit tudom én.
0: Igen, meg azért tényleg azt sem limitálja, hogy hány zenekar, milyen sokáig, nem tudom, hangerő, meg ilyesmi, és hogy ez...
2: Semmi, ez egy ipari terület egyébként, a Hungaroring mellett.
1: Közvetlen szomszédság.
2: Szóval lehet hangoskodni.
1: Ja, de amúgy így egy-két ilyen alapinfót még lehet, hogy így elmondanék, amiket fontosnak tartok, hogy a fesztivál területére lehet autóval érkezni, a fesztivál területén lehet majd parkolni, rohadt nagy hely
2: zárt parkoló.
1: És lesz is erre biztosítva, igen.
0: Nyilván igen, a lejutás az szokott ilyenkor egy ilyen...
1: De amúgy az M3-as autópálya Magyaród irányába 20 perc a belvárostól.
0: Megláttam, hogy szerveztetek ilyen, vigyék el egymást az emberek, igen,
1: hát igen,
0: meg ezeket így összekötni.
2: Igen.
0: Szóval erre is van lehetőség, hogyha valakinek nincs gépjárműve saját.
1: Persze.
0: Szóval,
1: persze.
0: Hogy ez is tök fontos.
2: Ja, reméljük dobnak be azért, hogy működni fog a csoport, de igen, arra lett kitalálva, hogy tömött autókkal érkezzenek, mindenkinek kényelmesebb. De hévvel is ki lehet jönni az Őrstől a Gödöllői hévvel, Magyaródon leszállsz, ott taxisok fognak várni, mert basszus, azért ez egy 45 perces gyalogos út lenne. Uh-huh. Bringával 8 perc a hévállomástól, szóval aki bringával akar jönni, az 8 perc alatt le tud sétálni, vagy beül a taxiba, és... taxival pedig egy kb. 5 perces út, és ott is lehet tömörülni, de azt is beszéltük, hogy lehet, hogy a zenekari buszt beáldozzuk erre, és fuvarozunk pár kört onnan, majd még tényleg azt szeretnénk, hogy az emberek ez kényelmes legyen.
0: Igen, meg hogy ne legyen kizáró ok, hogy fú, basszus, nincs autóm, nem tudok elmenni,
1: igen.
0: Nem akarok sétálni.
1: Hát igazából vadászok az lenne ennek a hozzáállás, az lenne a szomorú, hogyha emiatt nem jönnének el, mert az Őrs vezérterétől konkrétan BKV bérlettel ki tudnak jönni a Magyaródi hévig, és hogyha ott felszállnak a taxira, vagy erre a transfer buszra, akkor nagyon gyorsan oda tudnak már érni. Szóval
2: vagy volán busszal is ki lehet jönni egyébként. Újpest város kaputól.
1: Egyes busz.
2: Hát jó.
1: Igen, de ha valaki érzi a motivációt,
2: akkor három busz, amivel ki lehet jönni.
1: Újpestről indulnak ezek a buszok. Uh-huh. Napi 3-szor. 3-21-es az biztos.
2: Újpest város kapu.
1: Vagy 3-27-es.
2: 3-21-es.
0: Hát, de ez amúgy szerintem már egy tök jó kiinduló pont, hogy azért így
2: ki lehet jutni. Ha ki akarsz, akkor ki lehet jutni.
0: Ha szeret sétálni sok cuccal, akkor...
2: Igen, és az is jó.
0: Szóval, hogy ezek mind azért jó alapot adnak így az eseménynek, meg a helyszín mellett is szól, úgyhogy ez szerintem tök jó.
2: De gondolkozunk ezen a közösségi buszon, hogy tényleg a zenekari buszokat beállítani. Ja. Ezen is.
1: Meg egy ilyen kisebb Facebook csoport, tehát kisebb igazából, aki hajlandó fuvarozni, őket bevesszük egy csoportba, és akkor ezt egy kicsit így meglökni, hogy ott szombaton a kijutás az jól sikerüljön, de nem kell aggódnia az embereknek, mert nem az van, hogy kora délutántól már durogni fognak a koncertek, hanem ott még így igazából nappali programokkal fogjuk így a pali idősávot kitölteni, meg a felkészüléssel, tehát hangbeállásokkal, ilyesmi, és a koncertek nagyjából 6 órakor, majd max. 7 órakor fognak elkezdődni. Szóval így nem az lesz, hogy a tikkadó napon lesznek az emberek, és akkor fele még ott sincsen, és már izzadnak, miért nincsenek ott, hanem szépen nyugiba tervezünk mindenkinek meg könnyíteni az útját, aztán meglátjuk, hogy mennyien lesznek rá.
0: De szerintem ez tök jó, hogy még ezt is próbáljátok azért így koordinálni, meg segíteni, szóval
1: köszönjük szépen.
0: Meló. Meg még amit az eseménybe írtatok, ami egy ilyen kurva jó statement, hogy már nyilván itt ezt a finanszírozást pedzegettétek, hogy van egy ilyen zenekari büdzsé, ami támogatja ezt az eseményt, meg fesztivált, de hogy ugye, hogy azt írtátok, hogy semmi szponzor. hogy ez tudatos, vagy a jövőben próbáltok majd olyan együttműködéseket keresni, amik nyilván értelmesen tudják támogatni az eseményt.
2: Az kurva jó lenne, ha valaki értelmesen tudná támogatni az eseményt, de én nem tudom, ezt egyébként nem gondolkoztunk még el.
1: Én olyasmit gondolkoztam el, hogyha véletlen mondjuk tényleg lenne egy gördeszkás márka, aki azt mondja, hogy figyú, én felhúznék egy mini rámpát, kisebb-nagyobb boxok, és akkor lehetne egy olyan eseményt simán csinálni, hogy gördeszkázás plusz koncertek. Ennek volt egy kezdeményezése amúgy a Dunyinál, a Varázsgarázs warm-up buli, ami július 4-én volt. Ott már voltak a sífinbabos srácok deszkázni, meg hála az égnek általuk jó pár arc még eljött oda.
2: Hát meg oda a mobil deszkalemeket hoztak ki a srácok. Igen. Is.
1: De hogyha mondjuk jönne egy gördeszkás márka, hogy azt mondaná, hogy csináljunk egy közös eseményt, akkor azt már átgondolnák, de ha mondjuk a Sága jönne, vagy a Lidl, mondjuk a Lidl az nem, az még az se olyan rossz, de mondjuk a Ságának azt mondanánk, hogy off, vagy a CBA-nak, vagy a... Nem is tudom.
0: Abszolút volt.
2: Nem nagyon parázunk attól, hogy meg fognak minket rohamozni, hát a igen, szponzorok. Azért ez egy nis, vékony réteg, amiben mozgunk igazából. Szóval, hogyha nem tudom, a realitás talaján maradunk, vagy lehet, hogy ez csak a szkeptikusságom, nem tudom, hogy...
0: Hát, vagy így alapvetően ez, így, ez a kulturális működésben egy ilyen tök szar volt, hogy nem tudnak fennmaradni így hosszabb ideig dolgok, mert minden önerőből megy, és hogy tök jó lenne valamilyen olyan struktúra, ami így nem a kapitalizmus által vezérelt, hanem valahogy így, igen, ez valahogy normálisan tudnának támogatni.
2: Nem tudjuk, hogy ez hogy működik a való életben.
0: Vagy valami, meglátjuk, mi lesz ezzel. De hát nyilván van egy, szerintem egy...
2: Szóval nincsen 5-10 éves tervünk, az az igazság. Szóval igazából évről évre haladunk, és így a saját eszközeinkből főzünk, ami éppen akkor rendelkezésre áll, és hogy ez hová fogja kirúgni magát, vagy hogy a mi lelkesedésünk meddig fog kitartani, erre itt tényleg nincsenek konkrét tervek, ez így just for fun, de
0: a közösség komolyabban egy lehet, szinten. Hogy átveszi egy reméljük, részét, vagy tehermentesít
2: benneteket.
0: Tavaly
2: egy önkéntesünk volt, akit nem ismertünk, aki nem így a baráti társaságból, az a Dóri volt, innen is üdvözlöm Majoros Dórit. Idén Dóri kurva sok mindent elintézett nekünk, nagyon sok mindenbe segített, eszközbeszerzés, kellék beszerzés, Excel táblázatoknak az összeállítása, anyagbeszerzés, és most már átvette az egész dekós csapatnak igazából az irányítását, és ez is egy ilyen tök jó fejlődése az egésznek, szóval lelkes emberek, amik körbevesznek minket, addig tök király.
1: Tényleg, ha nem lenne ez a fajta nyitottság most mások által, akkor mi ketten nem biztos, hogy azt éreznénk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de mivel látjuk azt, hogy amint híre megy, hogy amúgy ezt csinálni akarjuk, és már jelentkeznek emberek, akkor úgy vagyunk vele, hogy hát ez kurva jó, akkor csináljuk, mert akkor már nem ketten vagyunk, hanem akkor elkezdünk többen lenni. És ez tényleg a mai napig csak nő ez a csapat. És nem az van, hogy 20 000 ember jelentkezett, és abból kiszűrtünk valamennyit, hanem aki jelentkezett, az tényleg jött is, és nem több százan, de azért mondjuk egy 40-50 ember simán.
0: Azért az nagy szó szerintem.
1: Igen.
0: Úgyhogy grat, meg tök jó látni.
2: És csomó mindenkit nem is ismertünk ezek közül, szóval már ez egy olyan kapcsolódás, ami már így túl lépett a haver ismerősi szinten túl. És olyan ügyeskezőek.
0: Tényleg. Hát igen, meg hogy a fiatalokat is tényleg meg tudjátok mozgatni, és hál' Istennek nem általánosság az, vagy hogy így nem kell általánosítani, hogy fú, a fiatalokat már nem érdekli semmi, mert hogy amúgy meg igen.
2: Mi olyan fiatalokkal találkozunk, akiket kurvára érdekelnek a dolgok, úgyhogy nem tudom, azok a felnőtt emberek, akik ezt mondják, én nem tudom, hogy milyen arcokkal találkoznak, ők egy totál másik réteggel találkoznak, mint akikkel mi kapcsolódunk, és ez ténylegesen mondjuk az ilyen 17 éves kortól, hát nekünk a videósunk, a Bence 16 éves volt, mikor elkezdett velünk együtt melózni.
1: Harmadik éve kamerázza a koncertjeinket.
0: Hát, az is nagyon király, hogy van ilyen.
2: Hát ő végig dokumentálta az első 3 évet.
1: Hát igen, meg maga az a tény, hogy van olyan 10 éves, aki kitartóan éveket átívelően valamit csinál, és foglalkozik, és fejlődik, és látja a külvilág, hogy ténylegesen fejlődik maga az ember, és ez Bencire is érvényes, de nagyon sok más emberre is érvényes. Manherz Gerit is már azt hiszem, hogy ez a második éve, hogy ő fotózza a koncertjeinket. Erdélybe is már eljött velünk, több napos koncert dömpingeket is letol velünk, és nagyon szeretjük egymást, és tök jó, hogy a csapat az ilyen szívből dolgozó emberekkel bővült most így az elmúlt.
2: És amúgy Geri sem ismert évben minket egyébként, és csak így kiírtuk az Instára, hogyha van olyan fotós, aki bírja a zenekart, és tudna szupportálni azzal, hogy jöjjön nekünk dokumentálni és fotózni, azért cserébe, hogy így eljön koncertre velünk, a Geri így becsatlakozott erre, és tök jó, hogy mondjuk most már így két év alatt már kis fizukát is tudunk neki adni, szóval most így már annyit így sikerül így minimálba fejlődni, hogy ő persze csak becsatlakozott, hogy DIY és segít, és hogy tetszik neki, és most azért, mivel ő segít nekünk, a produkció is egyre faszább, ezért már ő is tud egy kicsi pénzt ebből kapni.
0: Ez tök jó. Igen. Meg nektek is azért gondolom lelkesítő, hát hogy látjátok azért, hogy évről évre valami tud fejlődni.
2: Egy kicsit persze, tényleg ezek ez hangyafasznyi azért tényleg motiválunk. Nem
1: a... Jó, most a hangyafasznyi azt igazából...
2: Na, nem túlzás. Nagy színpadokon játszik a zenekar, azért jó, ezt így mondjuk el. Nem headliner, egy réteg műfaj, és csak, csak elmondom a valóságot. Ennyi.
0: Hát igazából, ja, ez a közösségi dolog szerintem egy nagyon erős ilyen tényező nálatok.
1: Ragasztó.
0: Hát igen, és ez mindenben is most nyilván itt, ahol ülünk most a rádió is egy ilyen dolog, ami így nyilván van fluktuáció, van, aki jön, van, aki megy, de hogy mindig van valaki, aki éppen többet vállal, kevesebbet vállal, részt vesz valamibe, és hogy pont ez a lényeg.
2: Kultúrmisszió.
0: Hát igen.
2: Ugye?
1: Úgy szint nektek is. És hajrá, és gratulálok az új stúdiótokhoz.
0: Köszönjük szépen. És még egyszer, hogy mindenkinek megmaradjon, augusztus 15-16, Ring Autós Mozi Varázsgarázs Fesztivál.
1: Gyertek ottan el.
0: Jegyet hogy lehet szerezni, az még talán fontos.
1: Előregisztrációs linken keresztül, amit az eseménynél találtok meg, vagy nálam a Fúzióban tudtok személyesen jegyet venni. Margit körúton nyugodtan csesztesetek, én ott vagyok általában, hogyha nem ott talizunk, akkor igazából le tudunk mást is egyeztetni. Csak gyertek.
0: Csak gyertek.
2: És hogyha betelik a 600, mert most az a terv, hogy helyszínen ne legyen már jegyértékesítés, hogyha mégse fog betelni az online, akkor a helyszínen is lehet venni, de ott már csak 13.990-ért. Uh-huh. És most meg csak 9.990, és ebbe lefedi a két napot. Igen. Szóval mindenkit jelenti, arra szeretnék.
1: Az első 600 jegy az 9.009, és utána, hogyha az kipörög, akkor utána a helyszínen tudtok 13.900-ért is venni jegyet. Így van.
0: De még ez is egy kurva jó deal, én úgy gondolom.
2: Szerint.
0: Köszi nagyon, hogy jöttetek mesélni, meg dumálni, és ami most következik még itt a rádión, ez egy mix a fellépőknek a számaiból. Úgyhogy maradjatok velünk, hát ha még a beszélgetésen túl ez egy kedvű csináló lesz, hogy elmenjetek a fesztiválra.
2: Köszönjük
0: szépen!
2: Köszi!
1: Köszi!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
3: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a String Theory a Lakmacsun Rádión, teniszről és minden másról. Itt van velünk Bokor Péter, állandó szerkesztőtársam.
4: Cső!
3: Hello, Bolyh Loránd vagyok, és van majd meghívottunk, aki ez rögtön fordul kis Molnár Kristóf személyében, aki a 444 internetes oldal újságírója, politikai újságírója, és hát emellett rendszeresen közölt cikkeket tenisz tárgyban, egészen széles a paletta, tehát a tenisszel kapcsolatos könyvektől az éppen visszavonuló világsztárokon át a legfontosabb eredményekig. Úgyhogy üdvözlünk a stúdióban, üdvözlünk a műsorban, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Én inkább azért örülök, mert egyébként a magyar nyilvánosságban nagyon kevés szó esik a teniszről, már olyan értelemben, hogy egy picit értőbb módon írni róla, vagy arról szólható írományok, azok úgy azt mondanám, hogy csekiek, vagy limitáltak, és mindig örültem a te írásaidnak, például a 444-en, ahol azért vannak ellenlábasai is a tenisznek, Bede Márton személyében, de ezt majd egyszer le kell meccselni, hogy mekkora tévedésben él a tenisszel kapcsolatban. Szóval üdvözlünk a műsorban.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
3: Hát rögtön az első kérdés, hogy te hogy kerültél a tenisz közelébe, vagy hogy miért gondoltad, hogy egyáltalán írni fogsz így a politikai újságírás mellett a teniszről?
4: Hát a tenisz az egy ilyen nagyon régi dolog az életemben. 2003-ban, 7 éves koromban kezdtem teniszezni, akkor ilyen 12-13 éves koromig versenyeztem, és országos szinten aztán utána már csak a helyi amatőr pécsi mezőnybe játszottam, szóval ez így nagyon régóta ott van az életemben, és amikor elkerültem a 444-hez újságot írni, akkor úgy voltam vele, hogy néha a politikai tartalmak mellett olyan dolgot is szeretnék behozni, ami engem személyesen érdekel, és a tenisz is ilyen volt. Szerencsére erre megvolt a hely, meg a szerkesztői ilyen jóváhagyás, úgyhogy ha akarok írni teniszről, akkor írhatok, és néha szoktam is. Nem olyan sokszor, de azért így ilyen évi, tudom, 4-5 cikket azért ilyen összeszoktam hozni nagyjából.
5: Azt megkérdezhetem, hogy tehát a szerkesztési folyamat az ugyanaz, mint a többi cikknél, mert gondolom kéne egy kompetens ilyen peer, aki mondjuk nem tudom, Borgról írsz valamit, és akkor azt így kontracsekkolni, hogy nem tudom, ha mondjuk para a csávó, tehát hogy nem valami íze mellé, amit mondjuk a te aspekt... Na mindegy, szóval a szerkesztési folyamat.
4: Igen, hát ugye az van, hogy nem sok szerkesztő ért nálunk a sporthoz, még kevesebb a teniszhez, de szerencsére van egy szerkesztő, aki amúgy így régóta követi a teniszt nézőként. Ezeket a cikkeket általában ő szokta amúgy megnézni. Ő a Haszán Zoltán. Talán nem haragszik meg, ha elmondom a nevét, szóval vele volt is amúgy egy fogadásunk még 2024-ben, azt hiszem, hogy Djokovic nyere, amikor megírtam az egyik cikkem, hogy Djokovic nem nyer több Grand Slam-et, ez 2024 év elején volt, és akkor volt vele egy fogadásunk, hogy ez így bejön-e vagy nem, és egyelőre nyerésre állok, és szerintem nyerni is fogok ebbe a fogadásba.
5: De az izgulós.
4: Azért izgulós, nagyon izgult
5: az elmúlt pár évben.
4: Igen, nagyon izgult a párszor.
3: És miben fogadtatok?
4: Erre van. Hát szerintem ez a dicsőség.
3: Egy Wimbledoni jegybe vagy.
5: Vagy egy Djokovic tetkó.
4: Igen.
3: Na szuper. Igen, a Zoltán talán az, aki még írt teniszről. Én úgy emlékszem, hogy talán ilyen, legalábbis, hogyha nem is hosszan, de hogy ilyen eredményekről ő is beszokott számolni néha. Na, ez tök izgalmas. Mik az első ilyen teniszemléked, vagy volt esetleg valaki, akit így nagyon követtél, vagy nagyon megszerettél a kezdettől fogva?
4: Hát...
3: A 2003-as év ugye az ott már a Federer ére, igen, ez vagy a Federer a kezdetére.
4: Nem lesz meglepetés, igen, ez Federer volt. Nekem a... Hát ez ilyen gyerekkori emlékeim az, hogy mi játszunk a
6: játszunk fönn a pályán, nyár van, és akkor vagy a Roland Garros, vagy a Wimbledon megy, és akkor attól függően, hogy Roland Garros van Wimbledon, akkor vagy Federer fog nyerni, vagy Federer ki fog kapni Nadaltól. Tehát, hogy nekem ez az ilyen visszatérő emlékem, hogy játszunk a pályán, és akkor ott közben meg megy a meccs, és akkor vagy, ha, vagy nézzük a meccset, vagy éppen játszunk, akkor már csak az eredményt látjuk, de ez egy ilyen meghatározó élmény, és mindig nagyon rosszul voltam, amikor kikapott Federer, meg mindig azt hittem, hogy meg fogja verni Nadalt, Roland-Garroson sose verte meg, szóval, hogy ez egy ilyen mai napig így élénken élnek bennem a 2008-as Wimbledoni döntő, az egy ilyen trauma volt, szóval ezekre egy emlékszem, 11-12 éves korban nem volt ez annyira jó, hogyha kikapott Federer, de igen, tehát, hogy én vele együtt nőttem föl, amikor ő nyert az első Grand Slamét, akkor kezdtem teniszezni, és igazából a következő 20 évet ezt lehetett neki szurkolni végig.
5: És a bocs, kicsit így lehet, hogy kérdés stílóban ugrálunk, de nem is baj ez a dualitás. Szokott lenni, hogy dualitás közöttünk? Na, mindegy. Zárójel. Szóval, hogy a teniszről szerinted, mert ugye mi, ez egy olyan, mondjuk, ha azt lehet újságírásnak nevezni, ami itt a String Tournament-ban történik, ez egy olyan újságírói termék, ami beszélt. Ugye te írsz a teniszről, hogy most Federerről eszembe jutott, meg ugye van például a Wallace-nak az a híres eszéje Federerről, aminek egyébként szerintem vannak jó elemei, de ami... Tehát a válasz ilyen minőség, az szerintem ott például nem jön ki, az nekem egy ilyen tehát igazából egy fakós porcik, hogy lehet-e írni értelmesen, meg van-e értelme, ezt mindannyiunktól kérdezem, a teniszről, vagy úgy általában a sportról. Most azt leszámítva, hogy van mondjuk egy olyan infód, ami, hogy mondjuk tudod, hogy Djokovic vissza fog vonulni a US Open-en, most ezt leírod, ez tök mindegy, hogy elmorzézod, leírod, vagy elmondod, az robban, mert hogy az info értéke, de hogyha mondjuk így ezt leszámítjuk, ezt az ilyen news faktort, hogy akkor van-e érte, vagy hogy lehet írni
3: izgalmasan? Hát mennyivel több, mint egy meteorológia, nem meteorológiai, vagy időjárás jelentés.
5: Igen, vagy mondjuk a historizmus, mert amikor a Borg cikket például, ez egy ilyen, inkább egy kicsit ilyen historizmus, meg elmondod azt, hogy ami tényleg news érték, hogy sokan a fiatalok a Borgot nem tudják, csak nem tudom, van mondjuk egy olyan alsógatyájuk.
6: Hát konkrétan a szerkesztő kérte, hogy írjak bele dolgokat, mert hogy így nem fogják tudni, hogy ki ez a Borg. Tehát, hogy van ennek, igen, hogyha már ennyire régi játékosról van szó. De a kérdésre visszatérve, hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a Bede Márton szokta azt mondani, hogy az ilyen sportról akkor van értelme írni, hogyha ha valami nagyobb összefüggést így meg tudsz világítani, mert hogy az, hogy így az eredményeket leírni, azt megnézed a, nem tudom, eurosport.com-on, vagy az alkalmazásban, annak sok értelme nincs, de hogyha talán valami olyat tudsz mutatni, ami azoknak az embereknek, akik nem követik azt a sportot rendszeresen, nekik is mond valamit, mondjuk akár ezekről a karakterekről, mint mondjuk a Borg vagy a Federerék, annak szerintem van értelme. Hmm. Csak nyilván ezt nem lehet minden héten ilyet írni.
5: Ezt értem, még arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy más sportnál így van, amelyen totál ilyen, milyen, nem tudom, rózsaszín ködbe vagyok a tenisszel kapcsolatban, mióta kapcsolatba kerültünk, szóval így nem múlnak el a mézes hetek, hogy még jobban összezavarjam a képzavarokat. Szóval, hogy én azon gondolkozom, hogy azt, amitől a tenisz egy ilyen brutál mániává tud nőni, és amikor egy ilyen méniek, mint mi, nézi a teniszt, az, amit kapsz tőle, azt le lehet-e írni, át lehet-e adni. Nem tudom, hogy focival, mit tudom, hogy milyen más dolgokkal megvan-e ez, de az, mert igazából ez egy ilyen citát, amit én szoktam, szerintem egy tök jó mondás, a Kyrgiosztól az egyetlen jó dolog, amit én így, nem tudom, jónak tartok, hogy végül is a tenisz az ott egy labdát kell átütni a háló fölött. Ezzel szokta így ilyen Dan playelni a teniszt, amikor így, nem tudom, magát akarja szerintem exkuzálni, hogy miért olyan sikertelen például. De ugye ebben van valami, igazából egy labdát ütünk át a háló fölött, most ez ennyi. De hogy valamiért, tehát az egész egy nagyon nyilvánvalóan egy nagyon komplex dolog, és hogy ezt át lehet-e a céle átadni, vagy az újságírásnak ezt valahogy, mikor popularizálni akarjuk, akkor ezeket bele sem megyünk ebbe, nem tudom, mitől olyan, miért nézel meg egy 5 órás meccset, most azon túl, hogy most van egy Federer Nadal, de a magunk fajta szerintem megnéz egy, nem tudom, Fils, Holger Rúnét is. Ez lehet, hogy csak 1 óráig. De hogy
3: azt tud, ez valószínűleg ez egy jó erőtenisz lenne, gyors lenne, ilyen nagyjából egy szinten. Szóval valószínűleg az egy izgimes lenne, szóval mégis beletaláltál. Mindegy, oké.
5: De hogy igazából ez szerintem a labda, tehát az a spin dolog, ami ugye egy tehát ez a, ahogy merre forog a labda, az egy nagyon sok ilyen aspektust visz bele, amit na mindegy, szóval, hogy szerinted van-e annak, tehát van-e olyan ambíciója a teniszsport újságírásnak, hogy a tenisznek a csodálatosságát valahogy átadja? Az a...
3: vagy olvastál már olyat?
5: Tehát vagy olvastál, igen.
6: Hát ezt... figyelj, vagy figyeljetek, szerintem, hát max, ha valaki, nem tudom, tényleg csak tenisz újságírással foglalkozik, esetleg ezt meg tudja próbálni, de szerintem hogy én nekem erre a eszköztáram per időm per az olvasóinknak az érdeklődési köre ezt így nem engedi meg, tehát hogy egész egyszerűen nem, tehát hogy eleve ezek a cikkek, ezek olyan nagy része olyan ember fog elolvasni, aki a tenisszel úgy nem nagyon van képbe, szóval nehéz neki ezt átadni szerintem.
3: Az világos, de hogy lenne igényed rá? Vagy hát, hogy érdekel? Inkább egy kicsit erről is kérdezünk, most az egy másik dolog, hogy mire van lehetőség, nyilván az is fontos, csak hogy ez egy picit így általános is ennél, ahogy szerintem a Peti kérdezi.
6: Hát én szerintem a cikkemben mindig próbálok valahogy úgy, tehát hogy ami megjelenik a cikkben, amögött sokkal nagyobb szokott lenni általában az ilyen gondolati tömeg, és azt próbálom a lehető legrövidebben, de mégis azért úgy kifejtve, hogy ne legyenek belőle kihagyva dolgok, szóval én igyekszem mindig arra törekedni, hogy minél rövidebben írni, mert az olvasóknak a türelme, ez véges. Szóval ezekről a dolgokról szerintem az a baj, hogy csak annyira komplexen lehetne róla írni, ami teljesen elvinné egy ilyen unalmas, legalábbis egy olyan ember számára unalmas, aki nem ebbe van a dolgot, és akkor meg így azt a lényegét vesztené el, hogy így újságíróként azt szokott, hogy olvassák el a cikkedet. És hogyha tudod, hogy ez tényleg csak annak a 0,1%-nak lesz érdekes, akkor az így jelentősen elveszi az ember motivációját. Szóval
5: hát meg nem olyan ez szerintetek, mint a most érted, a foci VB, tehát hogy, vagy a foci, most a foci VB, mint műfaj, tehát ott az annyira elektrizál így egyből, és nem kell mindent megmagyarázni, nem tudom, mint a szex kb., hogy így, tehát hogy vannak dolgok, amiket nem, tehát egyszerűen nem lehet ilyen úton átadni, csak valahogy mégis, ja, hát igen. Tehát, hogy mert hogy azért, ami ennyi pénzt meg impaktot ki tud termelni, mint a tenisz, mert azért kitermelődik kitermelődött az a teniszipar így 100 év alatt, ami azért ez egy nagyon kemény monetizációja van. És van ez a tenisz varázslat, ami miatt a teniszt jó nézni, ami ugye generálja azért, ez nem egy lufi, azért abban talán egyet tudunk érteni, hogy nem egy lufi a teniszipar, hanem az ténylegesen van egy reál értéke. És van ez a csodálatossága a tenisznek, amit az én hipotézisem az, mert most megint Válaszhoz, egyébként ő egy ilyen kis, amikor agyaltunk, hogy mi legyen a műsor címe, meg a tematiká, akkor ő feljött, ezért talán fair visszatérni rá. Ő meg se 1000 oldalt írt jó drogról, meg nem tudom, de teniszről is, azért abból legalább jó pár száz oldal, azt, még hogyha ilyen metatenisz is, de tenisz. De ő meg se próbálja abba a könyvbe leírni a tenisznek a magját. Tehát, hogy mi nem? Vagy megpróbálja? Hát lehet. De hogy azért nem, ebben nem megy bele, hogy mitől. Most tényleg
3: az... Ez egy apropó a tenisz inkább, meg a
5: teniszes igen, ez egy apropó igazából, közök, nem is volt neki az kísérlete.
3: De ugye hogy... rengeteg eszéje van. Tehát ugye a Harper's Bazaarba írt ugye eszéket, minden, tehát a teniszről az őt kérdezték, mert ugye maga is teniszezett, és elég komoly szinten. Már úgy értem, hogy ott az amerikai tenisz világban, ahol eszmétlen mélysége van ugye a teniszbajnokságoknak, ő azért, ha jól emlékszem, ilyen state levelen is elég jól játszott, tehát hogy ő követte ezt,
5: lehet, és én nagyon, és ott nagyon lehet, közvetlen,
3: ezt. Közvetlen primér, tehát empirikus tapasztalatai vannak arról, hogy milyen volt, milyen a tenisz, nekem is az a millió, ahol ő is játszott. Igazából nekem az a kérdésem még, meg ugye, és ez a válasz, hogy azért érdekes.
4: Ja,
3: igen,
4: erről eszembe jutott egy példa, hogy volt az, amikor a budapesti VTA tornán játszott a kínai ellenféle, játszott a magyar lány, akinek most nem eszembe a neve, és akkor volt ez a botrány, hogy akkor, hogy csalt a magyar lány, és akkor ugye az volt, hogy ott azt így felkapta a sajtó, és akkor én kimentem oda, és írtam másnap egy cikket arról, hogy akkor itt nem az történt, amit itt az emberek gondolnak. És na, ez egy jó példa volt arra szerintem, hogy ott konkrétan meg kellett magyarázni
5: meg kellett magyarázni
4: abba a cikkbe, hogy működik a tenisz. Yeah. Tehát, hogy te teniszezőként ott bent hogyan gondolkozol, hogyan viszonyulsz ezekhez a pontokhoz, és ezt így meg kell írni, hogy az átlag újságíró, akik azok a cikkeket megírták, ezt így nem értették, nem tudták, és akkor itt lépésről lépésre ezen végig kellett menni, és ez például egy ilyen emlékem konkrétan, hogy akkor ott tényleg az volt, hogy ezt így magyarázni kell. Aha. Mert ha nem teniszeztél, akkor ezt így nem érted, vagy nem gondolod logikusnak, hogy amúgy ott te mire, vagy hogyan gondolkozol meg, hogyan állsz ezekhez a helyzetekhez, és akkor ebből lesz az, hogy akkor beállítják a magyar játékost, aki amúgy konkrétan semmi olyat nem csinált, amit ne csinálna meg mindenki más, aki teniszezik, mint egy ilyen, nem tudom, démoni figurának. Yeah. És amúgy utána az akkori teniszszövetség főtitkár felhívott telefon, hogy azt mondta, hogy szeretne gratulálni a cikkhez, nem gondolták volna, hogy a 444.hu fogja megvédeni a
3: teniszbecsületét,
4: a magyar teniszbecsületét.
5: Hú, ez egy nagy trófeája lesz a műsorunknak, köszi, hogy ezt eljött és elmondhat, ez egy nagyon jó.
3: Egyébként, anekdota. Hogy akkor már a For the Record, szóval, hogy Xu Chang volt, és Tóth Amarissima.
4: Így van,
3: Amarissima. Na, de hogy a kérdés igazából azt hiszem, hogy arra vonatkozott, és elnézést itt visszacsatolnék, hogy vagy számomra mindig az érdekel, hogy a tenisznek van-e valami önmagán túlmutató, ilyen kulturális jelentősége, vagy hogyan a társadalmosulásában van egyfajta olyan pulzálása, ami megkülönbözteti más sportáktól, ilyen értelem más kulturális jelenségtől is. Nyilván van egy csomó minden, amiben nagyon hasonlít, de hogy amit te mondasz, talán az a fajta ilyen nördség, ami így övezi, az mondjuk biztos, hogy sajátos, de talán azért is, mert egy ilyen nagyon réteg sportról van szó. És most a réteget nem csak a social class értelmében mondom, ami egyébként nyilván nagyjából igaz, hanem azért nem olyan értelműen tömegsport, mint a foci, vagy tehát ez tök más a jelleg a dolognak.
4: Igen. Mondjuk eszembe jut erről az új Péter, aki meg minden úgy nézze a kosárlabdát, hogy a statisztikákat megnézi minden a hajnalban, mert csak utána csak a statisztikákat nézi meg, és akkor azt, hogy a hány lepattanó volt, meg nem tudom, és akkor ő ezek alapján követi így a kosárlabdát, szóval a nördségről nekem még ezt azt mondjam, azért más sportágoknak a rangó is.
3: Igen, nem tudom, de én is játszottam a FIFA, nem FIFA, tehát az a Soccer Managerrel, és ugye ott is az, hogy nem látod a meccset, csak az eredményeket, és az marha jó érzés, csak látod, hogy 3-1-re nyertünk, szuper, és akkor cserlek. Szóval, hogy valójában tényleg lehet az egészet úgy nézni, csak ezt a fajta ilyen kvantifikált, igen, ilyen dataizmusba, és a teniszben is tele van datával, tehát hogy ugye hány datát szoktak, nem tudom, legalább 10-12 amit felsorolnak szettek közben, nem, tehát amit az ATP így megoszt, és biztos, hogy ez több, mint korábban volt. Igen. Nem tudom, hogy ez most merre visz. Lehet, hogy kanyarodjunk tovább, egy kicsit ugorjunk, és akkor a kultúra, vagy a kulturalizációját a tenisznek, vagy a konkrétságában is megragadjuk. Amikor beszéltünk arról, hogy eljössz hozzánk, akkor felmerült egy ilyen téma, hogy ugye nemrég jelent meg a Rafa Nadalról egy film. Egyébként hozzáteszem, hogy a Novák Djokovicról is most fog megjelenni egy film, egy 9 napon belül mutatják be. A Prime, és egy ilyen portréfilm, és ugye a Federer meg 2 éve jelent meg. Most egy picit ezt nézzük meg, ezt a filmet, nem tudom, hogy ha jól emlékszem, talán írtál is erről, vagy csak én biztos innen, tervezted, hogy
4: tervezem, róla... de aztán elsodort az élet, igen.
3: Na igen, szóval, hogy neked mi volt érdekes benne, meg egy picit erről az egész ilyen Rafa jelenségről beszéljünk.
4: Még onnan indítanám, hogy amikor visszavonult a Nadal, akkor én írtam róla egy ilyen hosszú cikket a 444-re, és hogy szerintem, tehát hogy ugye az egész az, hogy így Federer szurkolóként, gyerekként azt szokod meg, hogy Nadal mindig megveri a Federert, és ez egy ilyen trauma számodra, és akkor onnan ugye eljutsz odáig 20 évvel később, hogy visszavon a Nadal, és akkor így konkrétan tényleg, nem tudom, így úgy élsz róla, hogy basszus, azért kicsit én is szerettem ezt a Nadalt, szóval hogy ez így, ez volt az íve.
3: Sőt, én azt hittem, hogy te Nadal drukker vagy.
4: Na, tehát sikerült úgy írnom egy Nadal cikket.
3: Mert én Nadal drukker vagyok, tehát én azért, és így már azt mondom, hogy egy fellow Nadal drukkert.
5: De neked is megvan ez a transformatív sztori, de a Djokovic.
3: A Djokovic egy kicsit, de nem tart még itt. Nem tartok még ebben az evolúcióban. Tehát...
5: Nem, én azt hittem, a túl is lendült.
3: Nem, az jól vissza kell vonulni, jó kövérán, és akkor majd talán utána nagyon szeretni fogom.
5: Hát nekem őt már prézelte, de tényleg ez úgy, azért van. Ez a faszi egybe van, nagyon egybe van. Jókat mond, nézd meg azt az interjút, azért ott jókat mond.
3: Figyelj, én ez mindig az,
5: ez de... worship.
3: Igen, hullámzik bennem, ja, az értem. Érzés. Hol gyűlöm, hol...
5: Bipolár, Djokovic bipolár.
3: Igen, nagyon megoszt.
5: Igen, bocsánat, Kristóf,
4: szóval,
5: folytasd kérlek.
4: Tök jó, hogy egy sikerült elhitetni valakivel, hogy már én igen. A Nadal szurkoló voltam, mert amúgy nem, elsőt nagyon utáltam, de hogy így tökre az így benne volt az emberben, hogy basszus így visszavonult, és hogy tényleg amit így letett az asztalra, az így, meg amit, ugye, azt hiszem úgy fejeztem be a cikket, hogy hány ütőt tört el Djokovic, hány ütőt tört el a Federer, és hogy hányat tört el Nadal nullát, és hogy, hogy ez tökre visszaadja szerintem azt a karaktert, hogy ami miatt így tényleg szerintem mindenkinek csak tisztelni tudja a Nadalt, hogy ez az elképesztő sportszerű küzdeni, akár soha nem adjuk fel mentalitás. Ez volt az alapérzés, és akkor, amikor most néztem ezt a Netflix sorozatot, én akkor döbbentem rá arra, hogy közben, meg amúgy már nem tudom, a 2006-os Roland Garros után közölték vele, hogy a lábában van valami rendellenesség, és hogy nem biztos, hogy fog tudni játszani. Ez 2006?
3: 2005, azt hiszem. 2005 először diagnosztizálják ezzel a bizonyos Müller betegséggel, ami egy ilyen nagyon speciális dolog.
4: Igen, de... igen, és hogy akkor igazából nem tudom, 20 éves, vagy 19, és akkor onnantól kezdve még nyer 21 Grand Slamet, úgyhogy gyakorlatilag végig vagy sérült, vagy sérülésből jön vissza, vagy tehát, hogy folyamatosan valami fájdalma van.
5: És az igaz, mert én csak a trélet láttam, hogy így mutogatnak ilyen röntgenfelvételeket, hogy neki is vannak ilyen implantátum sztorik, amilyen törések, meg ez az amaz, ilyen kiigazítás. Ez, mert én erről nem tudtam, és akkor azokkal játszott.
3: Én sem. Na most ez az szerintem az érdekes, a kulcs, amire most rá is kérdeztél, hogy nem tudtam, mert senki nem tudta. Tehát, hogy a csávó eszméletlenül ilyen diszkréten kezelte, meg az egész team, meg minden. Aha. Valahogy, hogy akkor mi van vele. Ugye volt egy, szóval én nem tudom, hogy ez minek szó, ugye volt egy nagyon komoly dopping ügy, amiben ugye őt is belekeverték, ez a spanyol, nem jut eszembe ez az orvosnak a neve, és ott nagyon sokat megszellőztették, hogy a Nadal is vajon dopping volt, vagy nem dopping, hogy ez a teniszben ez egy ilyen külön ügy, hogy akkor most hogy van ez, mint van ez. De nekem egy kicsit olyan érzésem van így utólag, mint hogyha ez a nagy ilyen szikretizmusra, vagy ez a fajta nagyon, tehát hogy tényleg ez az, hogy ő tulajdonképpen nem akart semmiről beszélni, vagy nagyon keveset mondott az információt arról, hogy mi van vele. Tulajdonképpen ez is így növelte az ő megítélését rossz értelemben, hogy akkor biztos valami gyanús, tehát ez egy gyanussá tette. De most azért lehult a lepel.
4: Igen.
3: Kicsit, vagy valami.
4: Igen, és ezek után meg aztán pláne, nem tudom, tiszteletre méltó az, hogy ezeket az eredményeket elértem, mert hogy hát én csak belegondolok abba, hogy amikor lejön a kezemen a bőr, és utána meg kell fogni az ütőt, vagy tehát hogy az mennyire rossz, meg amikor viszonylag van rá, hogy az mennyire rossz, és akkor ő neki meg, hogy nem ilyen problémái voltak, hanem egy sokkal komolyabb probléma, és így kellett a világ legjobb játékosai ellen meccseket nyernie. Tehát, hogy ez tényleg ilyen döbbenetes, hogy ezt így végigcsinálta, és tényleg az is, hogy ilyen nagyon őszint, te a sorozatba, és hogy az elején meg azt hiszi az ember, hogy ez egyfajta nem tudom, ilyen PR fogás, és akkor amikor már így a harmadik, negyedik részben, akkor rájössz, hogy nem, hát most, tehát hogy ez így
3: van.
4: Ez a valóság.
3: Igen, nekem is ez volt, valahogy ez kurva jól csinálja a film, hogy így nagyon hiteles marad, tehát nem, tényleg így nem érzed azt, hogy itt valami mást akar elad, mint ami valójában volt, szóval, hogy tényleg így ja, és tényleg nagyon meglepő az a fajta ilyen őszintesége, hogy beszél, és elég szükszavon, tehát az is jó, hogy azért hogy nem magyarázatú, de azért elmondja, hogy mi volt a probléma. Sőt, tulajdonképpen az egész sorozat, mintha ezekről a betegségekről, vagy ezekről a sérüléséről szólna.
4: Igen, igen. Még hát ugye a Tony Nadal vonal volt benne, egy érdekes, hogy akkor, ahogy így beszél róla, hogy gyakorlatilag a Tony Nadal volt az ilyen a minden, a biztos pont, és akkor az, amikor eldöntik, hogy lecserélik a Carlos Moyára, és hogy ez az egész, hogy a Tony Nadal hogy reagál, hogy ott látszik, hogy ez ilyen mennyire mély volt ez a kapcsolat, és hogy milyen sokat jelentett neki, aki ugye, hát ugye nagybátyja, szóval, hogy még ilyen családi köték is van. Meg amikor az apja egyszer mondja, hogy azt hiszem, valami ilyesmit mond, hogy oké, hogy a testvérem a Tony Nadal, de hogyha a fiamnak az érdekét kell nézni, akkor a mellé fogok állni, valami ilyesmiről beszél.
3: Így van ez. Igen, szerintem nem is akarok sokat spoilerezni, de hogy tényleg baromi érdekes, mert van itt konkrétan tulajdonképpen egy ellentmondás is rávilágít a, vagy hát az, hogy hogyan, ki hogyan értelmezte az eseményeket a tényleg a nagybátyával való szakítás körül, amikor lecseréli, és a Carlos Moraes az edzője. De tényleg baromi izgalmas szerintem a film, és egy ilyen nagyon emberi, tehát az egyébként is szerintem meglévő emberi arca, az tökre így kidomborodik. Na most kíváncsi vagyok, hogy a Djokovic viszont mit fog mondani ehhez képest, ugye csak a trélereket lehetett látni, és akkor rögtön meg is kérdezzük, hogy te...
5: Nem azt mondja, hogy ez most rossz mondat következik, hogy ő nem szerb lenne, hanem ugye van ez a lánya, hanem nem tudom mi francia, akkor már rég lenne, ő lenne a pápa, meg a nem tudom, de így mindenért kétszer kellett megdolgoznia. Én ott onnan is láttam, amit trélelt, és akkor az így, ez így két percben azért belefért párszor ez a vonal.
3: Van, szerbizmusok, igen, valami ott van, igen. Hát ugye ezzel kezdődik, hogy van valami szerb kifejezés, hogy na mindegy, nem nézze meg mindenki, aki akarja. Szerintem például...
5: De egyébként szerintetek
3: ez... Nem túl biztató egyébként ez a... Tehát megnéztem a kasztot, és gyakorlatilag szinte majdnem csak amerikai kommentátorok szólalnak meg. Tehát a játékosok közül is Pete Sampras, Jim Courier, jó mondjuk egy sportkommentátor is, de olyan emberek, akik, már bocsánat, tehát ő azért csak Európában növekedett, meg, tehát hogyha valaki, lehet, hogy kicsit többet tud arról, hogy itt hogyan is nézett ki mondjuk a Belgrád bombázása, az nem biztos, hogy az amerikai újságírók, de mindegy.
4: Hát végül is az amerikaiak
3: bombázták
4: Belgrádot, úgyhogy...
5: Ja, illetékeseket kérdezték. Igen, de egyébként szerintetek van ebben, én ezen gondolkoztam, hogy ő tényleg egy ilyen ellenszélben kellett neki teniszezni, tehát sztárrá lenni? Ez szerintetek... én nem is tudom, hogy egyébként ő ezt mire alapozza az ő habitusára, karakterére, hogy az nem annyira médiakompatibilis, mint mondjuk
3: szerintem
5: egy Federer.
3: Nem, erről szólt, hanem, és az jogos, ami a filmben is elhangzik, de szerintem azért erről sok szó esik, meg ugye a teniszre általában, hogy az a dualitás, ami van benne, tehát hogy általában ez adja el, hogy jó-rossz, elegáns, nem tudom én,
5: hát akkor ró, végülis
3: tehát,
5: habitus,
3: nyers,
5: akkor
3: tehát,
5: végülis...
3: Igen, de hogy igen, tehát, igen, a habitus,
5: tehát
3: de
5: az
3: hogy...
5: az ő ilyen de hogy, bad vibes-jai.
3: De nem csak azért, mert ugye volt már egy páros, tehát azért nem, szerintem azért nem egészen így van, mert ugye volt már egy páros, a Rafa és a Federer.
5: Ja, és ebben a plotba kicsit
3: és akkor
5: így belerondította.
3: És akkor ez mondja, hogy table for three, ezt mondja a sorozatban is, hogy I'm sorry guys, table for three, szóval, hogy megjelenik ilyen nevető harmadiként, ami szerintem valószínűleg a tenisz evolúció és valami hasonló, hogy mindig van egy kettes, szétbomlik, akkor lesz az ilyen triumvirátus, vagy ez a hármasság, és akkor utána meg újra egy kettes. Tehát hogy ezek van ez a puzálás ennek az egésznek, hogy nyilván valaki, aki megpróbálja megtörni. Most ugye nyilván az a kérdés, hogy ezt a színerákra, ez ki lesz a harmadik, mert nem látszik, hogy ki lesz a harmadik. Miközben ugye most az következő lehet, hogy egy-két hétben egyiket se látjuk megint csak játszani. Szóval, hogy azért egy elég fura
5: De egyébként lehet, hogy ez volt az alapvető konfliktus, hogy volt egy tök jó dualizmus, a Federer-Nadal jó kontraszt, azt így tökéletesen lehetett
3: eladni, keretezni, marketingolni. Minden,
5: úgy, ahogy annak egyébként a Agassi Sampras is egy ilyen nagyon jó. És a nagyon most jövögettek ilyen Cseng meg körére, elvittek egy-két Grand Slamet, de azért nem olyan mértékben voltak ilyen parti elrontók, mint a Djokovic, úgyhogy jó, hát akkor is köszi, akkor igaza van.
3: Ja, hát jó, nem tudom, mert hogy a másik oldalon meg az biztos, hogy szóval szerintem azért a kelet-európaiság, meg az, hogy honnan jön, ez biztos, hogy benne volt abban, hogy ő hogyan élte meg. Azt, hogy a Federer egy svájci, egy dél-afrikai anyától, egy svájci apától, a Nadal meg abszolút egy ilyen középosztálybeli spanyol, ugye persze elég periférián, mert azért Mallorca ez periféria.
4: Hát a nagybátya könnyelve, Barcelonában játszott.
3: De így van, de a nagyátya, persze a nagypapája koncertmester volt, bocsánat, karmester volt, szóval azért ezt nem lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi családban így van, tehát hogy azért, és ahhoz képest meg a Djokovic meg tényleg egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen alsó-középosztálybeli családból jön, ráadásul Szerbiából, ráadásul a háborús ütött a Szerbiából, tehát azért ezt nem nehéz szerintem ebbe belelátni, hogy valahonnan ki kellett törnie.
4: Abszolút, igen. De közben meg azért szerintem tett is azért, hogy nem akarok itt nagyon, nem tudom, de én nem, továbbra sem békéltem meg Djokovic karakterével, így 20, lassan 20 év után.
3: Mi is mi az, ami neked így szúrja a szemed?
4: Hogy ez a stratégiai sérülés, tettetés, az állandó magyarázás, tehát az, hogy így, hogy egyszerűen azt érzi az ember, hogy nincs őszinte pillanata, hogy mindig valami a része, valaminek a része az egész, és hogy ez egyszerűen annyira irritáló ahhoz képest, hogy akkor a Nadal és a Federer mit csinált, meg hogyan csinált, hogy ezt így, ezt a mai napig. De amúgy szerintem igazából bármilyen szinten így van a pályán, én egyszerűen nem azokkal játékosokkal tényleg nem tudok picserélni, akik így egyszerűen sportszerűtlenül viselkednek. Ezt a Djokovic azért az rendszeresen csinált ilyeneket, hogy kikérte a zápolást, mert éppen rosszul állt. Ezek nem szép dolgok, szerintem.
3: Ez jogos, igen, mert egy kicsit úgy elhomályosulnak már, mert hogy már ez egy picit már régebben csinálta, vagy nem tudom, tehát hogy mert talán az utóbbi időben nem ez a jellemző rá, vagy egyszerűen a győzelmei úgy felülírják mindent, tehát hogy az úgy legitimálja, de valóban persze ezt az oldalt én is nagyon nem szerettem, finoman szólva.
5: Hát igen, valószínűleg azért...
3: Meg hogy eldobta az ütőt, ugye emlékszünk, az a US Open, és az tényleg para volt. Vagy bocsánat, nem az ütőt, hanem a labda, ahogy torkon lőtt. Nyilván sok mindenki csinál ilyesmit. Happens to be, ő nagyon sokszor csinált ilyesmit, és ez benne volt. Tehát a sokból egy ilyen lehet, amennyire balul ült ki. Ja, szóval... Nem tudom, nehéz megfejteni a karakterét, szerintem baromi összetett csávó. Tehát összetettebb talán, mint ez a másik kettő, vagy a fene tudja. De lehet, hogy ez meg azért van, mert marasokat beszél, tehát hogy állandóan úgy színre viszi saját magát, nagyon szereti a világot is megfejteni, kicsit kilépve a saját teniszes szerepéből, vagy hát azt a tőkét beforgatja másra. Most láttam ez teljesen úgy, hogy egy ilyen valamilyen, ilyen, hát nem energiaital, de valamilyen, ilyen valamilyen terméknek ez adta a nevét, amit így eddig én még nem láttam, és valami saját fejlesztés, valamilyen ital, amilyen sportital, valami keverék. Na mindegy, szóval, hogy ja, tehát hogy is itt meg a nyilván itt a monetizálása is elkezdődött ennek a dolognak.
5: Ja, hát igazából én most csak az jutott eszembe, hogy az, hogy azért Netflixre lehet ilyet vinni, és ez tényleg egy termék tud lenni.
3: Most a Rafára gondolsz?
5: Nem, most a három, ugye a Big 3-ról beszélünk, és akkor őróluk lejön egy-egy ilyen anyag, és ezt akkor ez azt is jelenti, hogy ezt megnézik emberek, szóval ez nem a... Tehát ez nem egy ilyen szakma-tuszakma termék, és ja, valószínűleg én azon gondolkozom, hogyha tehát hogy miért érdekes ez, és szerintem ezeket a Grand Slameket lehet max mögé rakni a laikusnak, azt valahogy az átmegy, hogy a Grand Slam-et nagyon-nagyon nehéz megnyerni, és abból egyet is nagyon-nagyon nehéz, és 20-at meg az már akkor átmész ebbe a Superman-be, és akkor valószínűleg ez az ilyen peep show megy, hogy vajon ezek miből vannak ezek az arcok. Tehát, hogy az, hogy amikor ott vagy egy Wimbledon döntő meccspont, és hogy nem szarod össze magad egy második szervánál. Tehát ez hogy történik? És az van, hogy a top 100-ból 97 ember azért összeszarja magát, és azért nem jut el soha meccspontig Wimbledon döntőbe. És hogy ezek ilyen Netflix sorozatoknak a legitimációját, vagy hogy mondjam, az eladhatóságát, valami ilyesmi adja, nekem ez továbbra is egy ilyen rejtély, hogy miért érdekli az embereket rajtunk kívül, most a magunk fajtán kívül az, hogy egy ilyen íz, hogy most a Djokovicot elmesélje.
3: Hát mondjuk ő elég nagy ilyen sportikon lett, meg ugye azért, most tehát hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti hős. Tehát egy kis országnak, tehát hogy ott azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják ezt nézni abban a kis országban is.
5: Jó, hogy már csak az országnak leforgatni.
3: Nem, aha. Abszolút. Aha, és ő messze túlmutat ezen nyilván.
5: Igen, tehát mert vannak
3: ezek olyan színű nemzeti hős, érted, akit ott megáldott az Ortodox Metropolita, a Belgrád. Tehát hogy ott egy ilyen, aki ugye fogadott a Vučić, és nem tudom egyéb. Tehát hogy most gondoljuk ezt, hogy ez Magyarországon lenne egy ilyen teniszezőnk, tehát hogy valami hasonló van.
4: Nem lepődnék meg, ha a leendő szerb elnök beszélnénk.
3: Tehát
4: szerintem őről lehetom képzelni, hogy ő egyszer még ilyen pályára. Aha. Mert hát tényleg a Szerbia, ha megkérdezed a világból, hogy Szerbiáról mit tudsz, akkor azt fogja mondani, hogy Djokovic. Tehát ő az első számú terméke a országnak.
3: Ez biztos, igen.
5: Aha. Hát lehet, hogy
3: nem a lítium, az a másik.
5: Én nekem még mindig nem jött át, hogy de ez mondjuk, ez egy tök jó válasz, hogy a lokális eladhatóság az már a Netflix, tehát a Netflix az ilyen szempontból egy tök föderális
3: ez Prime,
5: dolog,
3: de ez hogy, mindegy, de igen, tehát hogy
5: vagy ilyen Prime, stream, tehát hogy stream, megvannak ezek a lokális piacok, és akkor oda producálni dolgokat, az egy valid dolog, de valószínűleg ez a három arc, ezen azért túlmegy, és itt lehet globális ilyen eladhatóságról is beszélni, és ez számomra, és ezért is most bocsánat, hogy ezt az én ilyen értetlenségemet így veletek megosztom, vagy rátok zúdítom, de én egyszerűen nem fér a fejembe, hogy a tenisz az, hogy tud ilyen impaktja lenni. Én nem tudom, hogy az, hogy lehet úgy nézni, akkor így lefordítom. Hogy miért érdekes annak, aki nem teniszezik, és nem annyi ember teniszezik, ahány ember nézi. De mindegy, ez legyen az én gondom. Igazából tök jó, mert
3: hát igen, a golfnak egy ilyen infra hangzereje, tehát az világos, tehát ja, nem tudom. Tehát, ja. De szerintem ez jók ezek az ilyen megoldhatatlan kérdések, mert valahogy afelé mész, és akkor valahogy közben kitalálsz dolgokat, hogy vajon mi lehet az. Ja. Szerintem ami másik fontos ilyen témánk, hogy most azért viszont véget érni látszik ez az aranykor, vagy nem tudom mennyire volt ez aranykor, mert hogy a Djokovic, ha a fogadást is megnyered, akkor nem fog már több Grand Slam-et nyerni, vagy hát ezzel nyerni meg a fogadást, és ez erre nagy esély van, és arra is nagy esély van, hogy azért lehet, hogy a jövőre visszavonul. Szóval, hogy most egy gyors ilyen értékelés, hogy mi van ezután, vagy miért, szerintetek miért volt ez ilyen különleges ez az időszak, mondjuk tényleg egy kb. 20 év, mondjuk 2003-4 környékén Ola Federer megnyeri az első Grand Slam-jét.
4: Hát az biztos, hogy aranykorszak volt, szerintem ezt nem lehet elvitatni, csak a statisztikát nézzük. Tehát az, hogy előtte a Sampras-nak volt 14 Grand Slam, és itt mind a hárman 20 fölé mentek, az egészen elképesztő. Mácsik emiatt is. Meg ha megnézzük azt, hogy így tényleg, hogy mennyire nem volt senki másnak esélye. Tehát, hogyha most a Wawrinkát leszámítom, meg esetleg a Murrayt, akkor így az, hogy valaki ezt a három játékost így egy tornán, tehát, hogy úgy megnyerje a tornát, hogy mind a hárman ott vannak, mind a hárman játszanak, egyik se sérült, hát ez gyakorlatilag az ilyen lehetetlen kategória volt.
3: Ugye Nalban ilyen híres tornagyőzelme van, azt hiszem 2007-ből, ahol...
5: Ez egy mester.
3: Igen, ez egy mester, igen, egy Master 1000-es verseny.
5: Igen, meg Grand Slam-en. Tehát, hogy amikor három nyercet van, az egy más animal. Igen.
4: Igen, szerintem olyan, tehát szerintem a Wawrinka is csak úgy nyert, hogy kettőt felt meg a háromból Grand Slam.
5: Szerintem is, mert nem véletlenül jutott a Nalbandian az összetben, mert szerintem ő kb. Az egyetlen, nem aki egy ilyet beadott.
3: Igen. Igen, valószínűleg így van.
4: Ha. Szóval, hogy ez szerintem azért nagyon sokat elmond az ő teljesítményükről. Persze nyilván az is, hogy ők ilyen milyen popkulturális hatást gyakoroltak így a világra, amiről az előbb beszéltünk. Tehát az, hogy olyan emberek megnézik ezeket a filmeket, akik amúgy nem teniszezők, azért nézik meg, mert mindenki tudja, hogy ki az a Federer, ki az a Nadal, ki az a Djokovic, nem ők a Nalbandiant, vagy a még a Wawrinkát is szerintem így senki nem tudja.
3: Már Murray sem nagyon feltétlenül. Csak ugye ő meg brit, és azért az angol nyelvet beszélő világ az meg, hogy a volt Commonwealth az elég nagy. Tehát mondjuk, mert hogy róla is készült egy dokumentumfilm, egyébként meg kell mondjam, szerintem baromi jó, szintén ezt ajánlom egyébként. Szintén azt hiszem, hogy a Prime készítette, olyan 2 éve, vagy 2 vagy 4 éve jelent meg, mert ő meg nagyon komoly, ilyen csípő protéziseken ment át, meg műtéten mindegy, és tulajdonképpen az ilyen felépüléséről szó, zárója.
4: Igen, szóval, hogy ilyen szempontból ők, tehát én arra tippelnék, hogy ez valószínű talán megismételhetetlen is lesz, hogy 3 ekkora kaliberű játékos ilyen eredményeket érjen el, és hogy az, hogy vége van ennek a korszaknak, ez számomra személyesen például egy ilyen óriási sok, amit a mai napig nem tudok kiheverni. Én már a Federer visszavonulását sem tudtam kiheverni, de aztán azt, hogy a Nadal is visszavonult, azóta olyan szinten keresem a helyemet a tenisz tornákkal kapcsolatban, hogy tényleg, tehát ez egy dráma. Mindig szoktam mondani a ismerőseimnek, hogy amióta Federer visszavonult, azóta én nem tudok úgy lelkesedni egyetlen egy teniszmeccsért se, de bármilyen sportmeccsért sem, mert hogyha a Federer játszott, akkor én izgultam, és az, hogy ő nyert vagy vesztett, az ilyen hangulatomat meghatározta. Amióta nincs Federer, azóta az, hogy a Sinner vagy a Alcaraz nyeri a Wimbledont, az hát egy ilyen semleges, nyilván valamelyiknek drukkolok, de hogy nem az, hogy akkor ott izgulhat az ember, és akkor utána fél napig rosszul érzi magát, hogyha elvesztette a Federer döntőt, és ilyen szempontból tényleg. És most így nem is tudom megmondani, hogy akkor ez most fog-e változni. Tehát, hogy 10 év múlva akkor találok majd egy másik játékos, aki...
5: De ez nem egy ilyen Mark Fisherizmus? Én szerintem
3: nem, ez az, amit, bocsánat, inkább egy sokkal ilyen lájtosabban közéltem. Amit te mondtál, hogy nem az van, hogy egy vagy maximum 2 szerelme van az embernek egy életben.
5: Ezt akartam mondani. És de a Mark Fisher is ez volt szerintem, hogy egyszer volt 23 éves, amikor nagyon sokszor nagyon jókat bulizott Burierre.
3: Én nem rá gondoltam, hanem a kultúrteoretikusra.
5: Azt mondom, csak ő neki volt ez a nagy zenekritikája, hogy nem tud már megújulni a zene.
3: Ja.
5: Én visszaforítottam, a világ én, ezt elhitte most neki.
3: Én meg inkevert veszem, én a Márdi Fisherre gondoltam közben. Ja, tehát, hogy ez a kettő egy összemosódott, de oké. Okay. Újra mond az egészet. Tehát,
5: hogy... Igazából csak azt mondom, hogy amit most mondasz, ne arra úgy, ez egy ilyen kis, inkább egy ilyen challenge lesz, hogy a Mark Fisherizmusban úgy értettem, hogy ő azt mondta, hogy a zene már nem tud megújulni. Az én szerény véleményem az volt, hogy ő nem tud már megújulni. És ez, amit behozol, ez egy kicsit segíti az
3: hát érzelmi
5: tézisemet, hogy elhasznált. Én, az én szívemet, mert én amit elmondasz, ugyanezt el tudom mondani, csak én nálad egy generációval idősebb vagyok, Sampras-ről. Tehát én Sampras kikapott, én utána 3 napig ilyen lájtos, tínédzser depibe, hát nem is volt olyan ilyen médium depibe zuhantam, és akkor azt a következő verseny ki, tehát az, amit leírtam.
3: Megemészetlen lett, biztos értem.
5: És aztán Federernél jött egy ilyen tűz nekem is, és ott is éreztem, de azt az ilyen szorító, ilyen őrült ilyen rajongást, azt aztán nem tudtam.
3: Hát nekem meg a Nadalnál ugyanez, tehát hogy ez szerintem mindenkinek tényleg megvan a maga szerelme, és akkor...
5: És egyébként még az is egy kicsit challenger, hogy ez szerintem olyan nagy gap nem volt a volt az egészi Sampras, aki tényleg ez az ilyen 10 köré mentek. Utána ugye elverte, elbúcsúztatta Sampras-t Federer, megjött Federer, utána megjött Nadal, utána megjött Djokovic, ment a Csipuhi, fölment 20-ig, aztán jött ez a 2 faszi, ők azért, tehát nem volt nagy gap, hogy megjöjjön még 2 zseni. Most nem azt mondom, hogy ők 30-at fognak nyerni, de hogy nívóban tovább vitték, tehát hogy ráépítettek arra a minőségre, tovább vitték. Úgyhogy én el tudom még azt is képzelni, hogy ez is egy ilyen munkahipotézisem, hogy van egy ilyen misztérium a teniszben, hogy az erő az, az erőkoncentráció az átöröklődik, és igazából gyorsan jön a következő
3: hát
5: ilyen
3: erről
5: brutál.
3: Sokat beszéltünk, ez az ilyen megfejtésünk, hogy egy kicsit ilyen kumulatív a tudása a teniszről, tehát hogy egyszerűen egymásra rétegződő, tehát hogy aki, és ezért nehéz
5: jó,
3: is
5: persze, ezeket egymásra összehasonlítani. De ebből nem következik az, hogy egyből kell jönni a zseniknek, mert nem. Lehetne az, hogy kumulálják az ilyen medióker emberek, ilyen zverevek, kumulálják, és attól még kumulálódik, csak nem lesz belőle champion. Igen. De valami úgy nekem a pattern úgy néz ki, és egyébként a szempresszék előtt ott voltak a McEnroe-ék, hogy minthogyha ez a championship-ség, ez elég gyors, mint egy staféta, így menne át, és az, amit leírtál, azért nem is biztos, hogy a tenisz minőségét így nem tudom, írja le, hanem inkább ezt a fandomot, hogy működik egy fennek a szíve. De azt én, az, hogy most nagy krízis lenne, nem tudom. Lehet, hogy csak tényleg így a nézők változnak. Na mindegy.
4: Nagy krízis nincs szerintem. Tehát, hogyha most levesszük az ilyen, hogy érzelmileg hogyan kötődöm a játékosokhoz, ha csak a konkrétan játékszimulát nézzük, akkor persze egyértelműen nincs visszaesés. Tehát, hogy amit a színerék játszanak, az megkockázhatom, hogy bizonyos szempontból jobb, mint amit játszottak a Federerék bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy ebben nincs visszaesés, csak nyilván az van, hogyha érzelmileg egyszerűen teljesen persze, más, hogy állsz a...
5: Csak aranykor volt a kérdés.
3: Mindenkinek megvan a maga aranykora.
5: Ja, így.
3: Mondjuk, de sportaranykora meg... Egyrészt abban azért tényleg speciális, amit a Kristóf mond, de hát ezt is már pedzegettük meg sokan, hogy ilyen fajta koncentráció az nincsen. Tehát ez mondjuk ez a faktuális része, tehát hogy az, hogy valaki ennyire dominálja, ennyit nyerjen...
4: Hát igen, tehát szerintem az mondjuk akkor...
3: A nagysága, és nem lehet azt mondani, hogy egy szar tenisszel csináltak ezt a 24, 25, vagy 22, 21 20 Grand Slam-en, szóval nem kurva jó tenisszel, tehát hogy...
5: Jó, az tény, hogy el volt, olyan szempont, hogy aranykor volt, hogy azért az egy luxus, hogy egy hármas van ott, plusz kettővel, akiket te is mondtál, és azért az volt, hogy nem volt az, ami most ugye kicsiben a mesterekkel látszódik, most egy van ez a két ilyen gyászmester, a Kanada, meg majd a Sinsz is valószínűleg az lett, ahol izé nincs, nem tudom, a 16-ba a top 10-es kb. Ez amiatt is van valószínűleg, mert megcsinálták ezt a fura formátumot, hogy ilyen kéthetesre húzták. De amiatt is, hogyha most kiesik egy izé, Alcaraz, akkor a Sinner az most így elkezd izé, nem tudom, nem akarni menni, majd csak ő is ilyen izé a Grand Slamre, a Djokovic-sal játszani, és akkor hamar kiüresedik a mezőny, de hogyha ott van 3-2 ilyen, 3 plusz 2 ilyen kvalitás, mint volt ugye a 3 plusz a Murray meg a Wawrinka, akkor nem nagyon unatkoztunk a második hetekben izé Grand Slam-eken,
3: plusz,
5: meg
3: igen, plusz
5: izé...
3: a Murray, plusz a Del Potro, plusz sok tényleg ezen állban.
5: Szóval szerintem az aranykor az nem csak a hármukra vonatkozik, hanem hozzá, erre igen. A muskétásokra, aki igen. Legalább egy 10-2 plusz, és akkor igen. Igen jöttek ezek az ilyen más ilyen korszakos zsenik, akik lehet, hogy ilyen, nem tudom, egy pár Grand Slam azért bennük lett volna amúgy.
3: Nem beszélve a Rodikról, nem tudom, tehát, hogy ő is biztos...
4: Safin,
3: az mondjuk, aki igen, korábban.
4: Még az elején,
3: igen. Ja. Mondjuk nekem most az a megfejtésem, hogy valahogy azért mégis egy picit más a sztori, tehát, hogy hiába játszik a... Meg úgy nagyon sokáig játszott a Federer is, a Nadal, tehát többet, mint korábban. Még az Agassi is eléggé kitolta. Tehát látszik, hogy tényleg ez a longevity sztori, ez most úgy jelen van a sportban, és annak ellenére meg most például az Alcaraz is a Sinnernek a sérülésé, azért azt is mutatják ilyen fiatalon, azért az, hogy az Alcaraznek most már kétszer ki kell hagyni majdnem fél évet, a többet is, mint fél évet, az nagyon sok.
5: Ja, mondjuk azt a Nadal is azért eljátszott a
3: párszor. De nem ennyi idősen. Az a poén, hogy hiába voltak ezek a rengeteg sérülés, amiről a Kristóf is beszélt.
5: Nem ennyi idősen.
3: Most visszagondoltam, hogy 19, 20 és 21 éves, neki 2010 környékén, 11 környékén van az, hogy tényleg ki kell hagyni a 9 hónapot. Az Alcaraznak most lesz 22 éves, és már kétszer ki kellett hagyni ennyit. Tehát én ott látok megint egy ilyen veszélyt, és azt is, és akkor ez egy kérdés, hogy vajon elég mélye most a mezőny, mint amiről most beszéltünk, és akkor tényleg ez erősíti ezt az aranykorszak képet, hogy mintha most nem lenne az, mert hogy és benne van az is, hogy egy Fonseca is tökre kiszámítható, tatlan, bocsánat, sérülékeny, egy Holger Rune is sérülékeny, tehát annyira sok sérült ember van minden köztük, hogy
5: Draper,
3: úristen, aki gyakorlatilag lehet, hogy megint nem tud visszatállni, tehát hogy ez miért van, ezt nem tudom. Hogy ez azért van, mert van esetleg van olyan extrém terhelés, ami eddig nem volt, vagy egyszerűen ez a természetes szelekciója a sportnak, hogy mondjam.
6: Igen, de amúgy ez tök érdekes a terhelés, mert ugye erre gondolnál elsőre, hogy valószínű a rettenet sok verseny. De aztán, ha megnézed a, nem tudom, 2006-7-es szezont, hogy ott így Federerék így milyen versenyterhelés játszott, nem tudom, nyert 80 meccset egy évben, meg ilyenek.
3: Igen, meg 70, meg ilyen.
6: Hogy hát ez kb. Ugyanez a szint. És hogy akkor ezt így bírták, és hogy most meg ezek így előnek. Pedig vagy nem tudom, azt gondolom, hogy valószínűleg fejlődött amúgy a tudomány is olyan szempontból, hogy a regenerációja, nem tudom, a stáb, aki mögötte van, hogy azok biztos, hogy jobban dolgoznak most, mint 20 éve. Tehát azt gondolnád, hogy akkor valószínű kisebb az esély a sérülésre.
5: Hát én amúgy, és most ellent fogom mondani magamnak két ponton is, az egyik, hogy mennyire jó vagy rossz az a bizonyos Federer eszély a New York Times-os választól, meg hogy tényleg van ez a staféta pattern, hogy átadni a champion, átadja a championnek, tehát elér a kezet, tehát benne van már a, tehát ő junior és a seniortól át tudja venni a stafétát, és nincsen egy gap, hogy szóval utalok, abban az eszében van egy pont, ami szerintem tök jó, hogy ő úgy próbálta meg fogni a Federer zseniét, egy ilyen használt, egy ilyen gyakorlatilag egy absztrakciót, hogy ő azt tudja elképzelni, hogy neki lassabban, tehát az ő belülről, Federer belülről neki lassabban száll a labda, és egyszerűen oda, mint egy ilyen Matrixban volt ez a rész, hogy ugye megfogja izét a puskagolyót. Tehát ő neki könnyebb, amíg az ott másoknak így repít el 200-zal, neki ő így oda sétál, megnézi, hú, ezt most fonákkal, tenyóval szépen ráállok, megütöm, van ideje. Ami szerintem egy tök jó ilyen kis ilyen praktikus misztifikációja az egésznek, meg magyarázata. És hogy azt tudom elképzelni, hogy ez a három faszi azért tudott ilyen sokáig kompetitív lenni, mert 70%-on nyerték meg a ezeket a versenyeket, de amikor 95-ön meg 99-en nyomod, akkor használódsz el jobban, tehát hogy tényleg egyszerűen a zseni faktor, azt el tudom képzelni, hogy nem, most ez egy ilyen nagyon nem tudom, ilyen furcsa naív megközelítés, de el tudok képzelni valami ilyesmit, hogy nem az van, hogy ez az elhasználódás. Hát pontosan azért van az elhasználódás, mert ő nekik nem kellett talán annyira oda tenni magukat. És voltak még ezek a bizonyos gírek, amiket szoktak így mondani a sportszlengben, amiket így be tudnak kapcsolni, és nem kellett annyiszor őket bekapcsolni. Nem, én ilyenekre gondoltam, mert ez tényleg feltűnő, hogy most így 21-22 évesen krónikus lesérülések vannak. Azt én ilyen formán próbáltam megmagyarázni.
3: Ez szerintem ez egy tök jó, nekem egy ilyen praktikusabb megfejtésem van, vagy hogyan inkább azt mondom, hogy egy másik szempontot vetnék fel, hogy arról sokat beszélnek, hogy a pályák, ezek a különböző felületek nagyon közelednek egymáshoz sebességben. És talán az a típusú tenisz, ami például a Nadalék idejében meg volt 2005-ös év környékén, hogy vannak a spanyolosok, akik csak salokon játszanak, vannak az amerikai keménypályások, aztán vannak a füvesek, azokkal nem tudom, az amerikai, meg nem tudom, a franciák, meg mondjuk mindegyiken kicsit van. Szóval, és ez már nincs. Tehát, hogy az azért látszik, hogy mindenki mindenhol megpróbál valamit összehozni. Tehát, hogy még egy Baez, egy argentin teniszező is indul, és tökre indul, keménypályás versenyeken, ezeken régen el se jöttek például Dél-Amerikából. Tehát én azt érzem, hogy azért ez a, és a sebessége is azért nő a játéknak, tehát hogy ez a fajta terhelés, hogy nem tudsz, nincs hova visszavonulni.
5: Jó, de ez megvolt a Federeréknél is már, nem?
3: Nem.
5: Vagy még nem?
3: Nem. Szerintem, na és ez az, amit nyilván én nem tudom, nem látom, de hogy erről sokat cikkeznek, hogy van egyfajta ilyen hogy nagyon hasonlítani kezdenek a pályák egymást. Ezt a Federer maga is mondja egy interjúban, de ugye maga, tehát hogy versenyszerzők, stb., hogy nagyon közelítenek a sebességben, és tulajdonképpen ez az, ami így darálja be őket. Tehát, hogy már nincs salakspecialista, nincs, tehát, és tényleg szerintem már nincs annyira. Most azt nem azt jelenti, hogy kinek ne esne, feküdne jobban az adott felület, az világos, de hogy már olyan nagy egészben, hogy akkor a spanyolok, ne, na, nem tudom, igen. Ez az én hipotézisem, hogy ez az, ami talán...
4: Igen, ez abszolút látszik amúgy, hogy nincsenek ilyen specialisták. Tehát most már nem tudnék mondani egy embert se, akire azt tudom mondani, hogy ez mondjuk egy kifejezetten.
3: De ugye? Tehát, hogy azért ez még egy 15-20 évezet bőven, tehát, hogy a...
4: De most még az ilyen
3: és extrémes... még főespályán se feltétlenül.
4: Tehát... Igen, tehát még a, nem tudom, az ilyen Karlovics-Isner kategória ja, is. Ja. Tehát most már ilyet se tudnék mondani, hogy akkor van egy ilyen nagyon magas ember, aki tényleg csak a gyors pályán jó, és amúgy meg felrakod a salakra, és így bohócot csinálnak
3: hány
4: belőle.
3: Hány kétméteres játékos van? Medvegyev, aki jó, nem ennyire extrém magas, Michel mint az Isner,
5: Zen,
3: de nagyon magas.
5: És Fluidok.
3: Ez Perikárt. Zverev, a Perikárt, úristen, tényleg, ő viszont tényleg nagyon magas, tehát hogy
5: mondjuk belőle azért hülyét csinált a Djokovic ja. A Garroson.
3: Még szóval... a Bublik is nagyon magas egyéb.

0: Telex.
1: Jó, akkor egy ilyen szekunder néplap. Tehát én szerintem, hogyha én így szoktam kb. Az én ilyen top 3-omban, amikor megnyitom, és meg akarom nézni, hogy Mizu, akkor, de jó, értem, mit mondasz, de azért közelít.
2: Tömegeket elér, igen. Az biztos.
1: Szóval, hogy oda kell a te személyes ilyen lobbid, meg agilitásod, hogy a teniszt így behozd, ha jól értem, ez nincs a te ilyen munkaköri leírásodba. Tehát, hogy hol látod a, mit tudom én, most nem kell menni a nemzeti sportig, mert az egy ilyen terhelt sztori még, de hogy...
2: Az még 20 év múlva is mosogatják majd.
1: Vagy... De hogy általában a sportújságírásnak, ugye az nem tudom, az igényes sportújságírásnak, és akkor be lehet zoomolni a teniszbe, hogy van-e, mert picit arra jutottunk szerintem ezt így summázva azt, hogy a tenisz varázsát nem tudjuk, nem akarjuk megfejteni, nézni kell a teniszt, és akkor jó, és egy csomó sportról ez van, de hogy Lórival is szoktunk azért megpróbálunk szemlézni a konkurenciától, például a Rodik podcastjából, és szerintem egyébként az is azért pörög annyira, mert nem tudom, neki felveszi a Holger Rune a telefont, és akkor őt be tudja hívni, hogy hello, hogy van a bokád, és akkor ennek van egy ilyen, tényleg egy ilyen szenzáció.
2: Marha jól kérdez, tehát meg olyan inside-jai vannak.
1: Jó,
2: tehát
1: jó, az beszélőkéje, persze.
2: Nagyon jó, tehát összezó, hogy kúra tehetséges ebben szerintem.
1: Ja, amúgy tehát... jó, ilyen újságíró lett belőle. Hogy te mit látsz így akár a magyar sportújságírásról, hogy látsz-e benne, nem tudom, fantáziát, esélyt, potenciált, hogy az bekerül, mi nem tudom, például van a, ha már Telexet említettél, ugye a Telex After, tehát például a kultúra azért az oda tud férni, és akkor meg tud valószínűleg a fő feedbe is bekerül. Egyébként a Borg cikked is bekerült a fő feedbe, szóval...
3: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
4: Lamacsún.
3: Lamacsún.
4: Rádió.
3: Lamacsún.
4: Rádió.
3: Lamacsún.
4: Rádió.
3: Lamacsún rádió.
5: Na mi van még?
4: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
6: New York Times apologized for saying that Israel bombed the hospital... because Israel's government told them that they didn't do it. That was seen as facts, and they even like made a huge apology about that, but then again nobody believed any other things that Palestinians said, or that's not ever seen as facts. And I think that is so problematic to hear again and again, that how the media is also playing a really huge role in this. Nora.
7: So I think we have to understand that that Israel is a country that is built by Western countries. It is founded by Western countries, and especially it was founded by the British Mandate and USA. And these are the same countries that own the mouthpieces and own the media, and they have all the power to. Use their voices and have a certain narrative year after year. And then also it is so easy for Finland and for so many European countries to follow their lead, because when you look at Yle, for example, year after year you can see how they copy-paste the narratives from USA or from the conservatives or from the right-wing outlets. So it is like ridiculously like clear that you can see the copy pasting, and then the issue comes to that people in Finland think suddenly when something happens, Hamas attacks Israel, it is suddenly something that a conflict or a situation that happened today, 7th of October, or it happened like. Just overnight, losing the interest or being lazy or not understanding the whole context. But it is so important to understand the context and why there is even like the West has such a fetish about Hamas. It's like completely ignoring the humanity.

0: teljes készültség indul.
1: Az nagy beköszönt durva, hogy megfelelően azt a mikrofont is belebasznám az ablakba. Az
0: le van védve, egy rács. Le van védve a rácsa.
1: Készültek rám. Sziasztok, ez itt az Értő Hallgatás, Budapesttel és környékével foglalkozó rádióműsor, de vidékek is hallgathatják. Betekintést nyerhettek két kozmopolita életébe. Ugye? Te kozmopolita lettél. Feljöttél vidékrű, amikor jöttél fő vidékrű, akkor még így beszéltél. Volt a hátadon egy bot, arra be volt kötve a pogi. Hámúba.

0: Amúbásű.
1: A hátamon egy bot. Ja, mint a hangya a memén, amikor viszi a izét.
0: Hát, vagy mint régen a vándorok. És akkor jöttél...
1: Vittem a zsákot.
0: Jöttél, és akkor mondtad, hogy ki ész hámúbásült pogácsát, és így kivertem a kezedből, és adta neked egy Big Mac menüt.
1: És bedobtad a pókbüfé
0: ezt teszik itt Pesten. Aklimatizálódj.
1: Igen. 200 akárhányadik epizód.
0: Előre tekerünk 10 évet, és itt vagyunk.
1: Megérkeztünk. Többet már... 15-öt, nem? Miért alakom itt? Már
0: valami olyan 15.
1: Mi a helyzet, vett? Hogy vagy?
0: Meg vagyok. Kicsit fáradtam.
1: Lefáraszt a nagy meleg?
0: Nem, hanem az, hogy pénteken próbáltam, szombaton koncerteztem, vasárnap próbáltam, tegnap söröztem a gólyába.
1: Azt a kivel söröztél?
0: Volt kollégámmal.
1: Magánügy.
0: Volt kollégámmal. Kinek benfettes infói vannak arról, hogy...
1: Abba adjuk ezt a rádiót, azt fogod róla mondani, hogy volt kollégád vagyok?
0: Valami ilyesmi. Azt mondta, hogy a fideszes közösséget nagyon megütötte az, amikor róla elment a foci meccsre. Hoppá!
1: Basszus.
0: Az elemzőknek igazuk van. Jól gondolták, hogy ezért rosszul.
1: Belülről volt. Ütötte meg? Vagy a megítélésüket ütötte meg?
0: Belülről. Ja, csalódtak benne.
1: Á.
0: Hát, mint amikor Marcika bemondja, hogy mit nem lehet meg, mit nem lehet, azt elmegy Indonéziába. Nem menjünk Salzburgra a Hardcore Fesztiválra, mert azt nem bír, és azt elmegy egy hétre Indonéziába. Kb. Olyanok.
1: Igen.
0: Az ilyen, hogy hívják azt? Ellentmondásos viselkedések azok. Nem. Telibasszarom a Salzburgi Hardcore Fesztivált.
1: Mindenki nyugodjon meg, a Salzburgi Hardcore Fesztivál van szarva.
0: Igen, hívnátok, ne hívjatok. Egyből a spambe írja. Írjátok olyan e-mailt, amiben van Viagra, meg szex, meg rákérdeztek a bankkártya azonosítóimra, és akkor az egyből a spambe megy.
1: Ennyi. Milyen koncerteken voltál, amin játszottál is? Egy ilyen volt. Azon kívül voltál valamin? Kimaradt most műsor? Nem, ugye?
0: Na, azt hiszem nem.
1: Mert úgy vettük
0: Valamikor talán igen.
1: Hogy Velencén voltál.
0: Valamikor talán igen, de Velence óta... Szerintem Velence óta csak az volt, ami játszottam. Te ezen az izéken voltál, mert nézted a brazilokat?
1: Nem.
0: Kriptába?
1: Nem néztem meg. De állítólag jól sikerült, egész, ahhoz képest, hogy nagyon utolsó pillanatban lett megkérdetve, egész sokan voltak.
0: Volt egy kis szamba?
1: 40-en, vagy ilyesmi.
0: Na, hát ez már...
1: Az hát ahhoz képest...
0: Ez már valami.
1: Ajaj, vasárnap volt ráadás.
0: Hát jobb.
1: Ja, nem, pénteken volt mondjuk.
0: Jobb meg, minden. Nemzetközileg ismertebb zenekarokon is. Se, sincsenek mi a többen.
1: Nagyon jól mondod. De aztán volt az észlelésnek ez a... Hát én félig meddig turnéindító, de ezt amúgy nem értek ki sehova. De tulajdonképpen amiatt is szervezték, szerintem, hogy melegítsenek kicsit a turnéra, meg gyűjtöttek egy tanknyi benzint, legalább inkább kettőt. Szerintem az jól sikerült, hát nem volt egy őrületes tömeg. A mérget én csak a jegyszedőn...
0: Hát mert mezőtúron is volt akkor buli.
1: Ja, igen, nem is kicsi.
0: Meg volt még valami?
1: Nem tudom, a mezőtúriról tudok csak.
0: Azon kívül, hogy... Te miért nem voltál? Te azért mentél a Sebestyén Balázs DJ-zésére a Szigetre?
1: Ja.
0: De te be is drogoztad magad, nem?
1: Nem, én voltam a DJ a háttérben.
0: Király.
1: Színfalak mögött. Mert a Ramonesnek volt olyan turné, amikor volt egy másik gitáros.
0: Nem a Sex Pistolsról hazudták ezt? Vagy csak lehalkították a Sid Vicious-t?
1: Csak lehalkították, nem. Hát ez a Ramones könyvben volt. Volt egy gitártechnikusuk, és ő a backstage-ben játszott, amikor voltak szólók, akkor ezt a backstage-ben játszotta. Vagy mit tudom én, tehát hogy nem
0: van,
1: volt...
0: Van, aki olvas könyveket, a Ramones tagok írnak könyveket.
1: Szerintem azon is meglepődnék, ha írni tudtak volna.
0: Akkor
1: most volt valami interjú, amiben azt hiszem...
0: Lehet, hogy nem csak valaki más játszott helyettük a basszusgitáron, hanem lehet, valaki más is írta meg azokat a sztorikat, amiket elmeséltek.
1: Hát az biztos, abban biztos vagyok. De hogy a Samárki Ramon mondta valami interjúban, hogy megkérdeztek tőle, hogy miért volt azt, hogy mindig a Didi bemondta a számok elején, hogy 1, 2, 3, 4. És azt mondta, hogy azért, mert Didi was always good with numbers.
0: Hoppá.
1: Ő volt a legjobb matekból. Azért ő számolt be. A Csair nekem tetszett ezen a koncerten, bár csak a jegyszedőből néztem, és megdicsértem a gitárhangzásodat. Illetve használsz új dolgokat, nem néha? Ilyen phaser, de eddig is volt.
0: Az zavak.
1: Meg használsz egy wah-pedált is, nem? Az is. De az új.
0: Most egy delay-t használtam, meg egy wah-ot. Előtte és... használtam phasert, meg wah-ot, meg előtte csak phasert.
1: Hápoktatót, úgy mondják.
0: De most delay-t meg. De amit te mondtál, ez a kua, azt a izét csinálja. A vak csinálja ezt, a delay pedig azt, hogy wow, wow, wow. Ez inkább ezt.
1: Na, ezek voltak a szakmai percek.
0: Az vak. Mm.
1: Hogy tetszett a méreg? Végig első sorból bólogattál.
0: Jó pofa volt. Mondjuk szerintem azért is tetszik, mert hogy szerintem amit szeretnének igazán, azt még annyira nem tudják eljátszani, mert úgy láttam, hogy meg néha ilyen groove metálos is volt, meg szerintem vagy olyanban vannak hangolva, én ezeket sem tudom megmondani. Amikor nem kell kvinteket fogni, de nem kvinteket fognak, hanem ilyen újjal játszanak, mint a metálosok szoktak.
1: Lehet, hogy olyanra vannak hangolva.
0: Hogy ilyen mélyre. Amit így nem értettem, meg ilyen tök érdekes volt, hogy miért csinálták, hogy a basszusgitáros az ugye a telefonjánról nézte a dalszövegeket, mint mankót abban, hogy hol tartanak a számokba. Komolyan.
1: De biztos, hogy dalszövegek voltak? Nem lett, hogy oda volt írva fölé, hogy hányas bund, vagy valami?
0: Annyira közel nem mentem, mert nem akartam is zavarba hozni, elég, hogyha csak egy rádiómisorban beszélek erről. De hogy úgy tűnt, hogy a szöveg lennek, és másik is ezt mondták, hogy ezek valószínűleg dalszövegek voltak. Ami ilyen tök fura, mert hogy
1: lehet, hogy csak jobban bele akart élni magát.
0: Én ezt nem tudom, tehát lehet képzelni, hogy egy norm számban téged ez segít az, hogyha nem is az, hogy hallod a hogy éppen milyen szöveg megy, hanem hogy elkezded olvasni a dalszövegeket.
1: Nekem az segít, ha nem hallom a normzón az éneket, de lehetne olyan, amiben... lehetne olyan, amiben... Hát az, a dalszöveg az semmiképp, de lehet, van, amikor szerintem segítene a szöveg, de pont a normusban inkább összezavar, mert ilyen kaotikus, meg nagyon sok
0: De valaki szóval. Azt mondta, hogy a dobos is tudta a szövegeket. Tehát, hogy úgy tűnt, hogyha mindenki...
1: Hát az tök jó viszont.
0: Hogy ilyen nagyon szövegcentrikus lenne, és ez ilyen tök érdekes megközelítése a zenélésnek. Tehát, hogy ezen gondolkoztam. Most nem csinálta a basszgitáros azt, ami a kezével...
1: Nem, azt én is figyeltem, igen, őt pont láttam.
0: De azt csinálta, hogy egy ponton így üreset pengetett, és akkor így berogyott.
1: És mutatta a metálját.
0: Nem, lenyúlt a sörér, kicsit ivott a sörből, visszatette a sört, aztán megint elkezdett játszani.
1: Ezt Tóth Vilmos barátunk is szokta volt csinálni a piszkisztázban.
0: Hát így nem tudom, lehet, hogy meg vannak szeppen, mert a kiállásnál egy kicsit ilyen...
1: Nem érezted pusztítónak?
0: Hát, amennyire pusztító az, hogyha valaki fociből feláll. Úgyhogy nagyjából tudja az anyagod. De biztos meg vannak szeppen, vagy a fasz tudja. De amúgy jó pofa antizene. Mindenki azt mondja antizene, de hogy ez nálam, tőlem ez bók. Vegyétek annak.
1: És a saját koncertekről mi a benyomásod?
0: Hát józan voltam, mostanában így szeretek józanul játszani koncerteket. Nem mindig annyira vicces, mint amikor be vagyok állva. Mert Bécsbe például majdnem felborultam egy ilyen pedálváltásnál.
1: step, Fred Astaire.
0: Hát pedig nem tudom, hogy miért.
1: Nyomtad magad?
0: Itt most ilyen nem volt. Hát jó, gördéken lenyomtuk. Aztán megnéztem az észlelésnek is nagy részét. Az is full profi volt. Vagy az full profi volt. Meg jó volt látni az embereknek, így mennyire tetszik. Hogy így ment a pogó is, meg ez ilyen... Amikor ilyen csajok így magukba táncolnak vadul egyedül itt a pogó szélen, szóval ilyen klassz volt.
1: Jó volt, meg sokat játszottak, és szerintem játszottak egy... Bár lehet, hogy már a lemezbemutatón is játszottak ezeket, de az új lemezről az a benyomásom volt, hogy játszottak olyanokat, amiket nem szoktak.
0: Nem tudom. Ilyen szempontból. De...
1: És a majdnem összeesést ezt a Willi is produkálta, szerintem. Tehát néha néztem, hogy most így rosszul
0: de
1: van.
0: De mondta, hogy behind.
1: Hogy ez így csak a műsor része, vagy rosszul van. És valahogy szerintem a kettő között van az igazság. Mind a kettő.
0: Mindig egy kicsit a kettő között van.
1: Hogy így volt, ja, hogy ez néha így megtántorodott.
0: Szóval jó volt. Nekem tetszett. Jó kis este volt.
1: Ja.
0: Kicsit gondolkoztam, hogy le kell menni mezőtúrra, de aztán jött ez a lehetőség. Meg aztán jött az is, hogy lehet, hogy munkanap lesz, aztán ez meg az, meg ez meg az, majd máskor. De az is fasza, hogy ez most ilyen hagyománnyá kezd válni, hogy azért tudom, van ez a buli.
1: Ja, egyszer jó lenne elmenni.
0: Minden évben.
1: Most már ez a harmadik volt talán, nem vagy?
0: Asszom. Ja. Igen. Harmadik, negyedik. Lehet, hogy már még régebb óta. Csak egyre növi ki magát. Most már Busa Pista is ott volt.
1: Tényleg? És mit csinált? Asszom,
0: igen. Igen. Szóval ilyenek.
1: Meg játszottak új zenekarok, több is talán, nem? A Rómaióiknak van az új bandája, a Montikával. Az a hullámsír nevű, azt hiszem. És volt még egy, volt a gázveszély is, ami
0: már az, annyira az úgy már tudom, volt tudom, tudom, tudom, is.
1: Meg volt még valami, amit szerintem nem látom.
0: Töredék, vagy valami ilyesmi?
1: Törmelék, nem?
0: Törmelék.
1: Töredék, a töredék az kicsit ilyen izé lenne, ilyen, ilyen bölcsész, hardcore.
0: Lát, bölcsész, hardcore
1: volt. Töredék. Mezőtúri bölcsész, hardcore.
0: Hát ez az izé, nem? Az esti kornél, vagy mi a fasz? Az mezőtúri.
1: Az mezőtúri tényleg?
0: A, azt hiszem, igen.
1: Ezt nem tudtam.
0: Vagy légy jó, mint halálig, vagy van valamilyen zenekar.
1: Az esti kornél olyan van?
0: Azt hiszem, azok mezőtúriak.
1: Légy jó, mint halálig. Olyan szerintem nincs, de bárki tudja.
0: És manapság... ember fiai. Ja. Biztos, hogy van.
1: Olyan azt hiszem van.
0: De jó.
1: Vagy... vagy arra... ja, azt hiszem, hogy van. Jöjjenek zenék?
0: Jöjjenek zenék.
1: Jó, én szedtem, már kezdünk mindenféle zenék.
0: Hát halljuk.
1: Viktornak speciálba küldöm az egészet.
0: Bokor Petinek, aki megfejtette.
1: Igen, és Bokor Petinek.
0: Hallgassatok ti is minket 10 éven keresztül, és hát ti is megfejtitek a szinergiákat, a műsorvezetők és a szettjeik között.
1: Gyerünk!

0: Folytatódik a hazárdjáték.
1: Te beülsz egy rádióműsorba, és ilyen zenéket hallgatsz.
0: Folytatódik a hazárdjáték. Követem
1: úgy, az, mint mire gondolsz?
0: Melyikről? Melyikkel kapcsolatban?
1: Ami közben hallgatod ezt így.
0: Jaj, egy valamiről nem beszéltünk.
1: Miről?
0: Hogy...
1: Kiket nézünk meg a szigeten?
0: Nem, hanem hogy megjelent a Rákosi diszkográfia kiadványa.
1: Tényleg. De ez megjelent, vagy...
0: Én már megrendeltem, hát már van róla kép.
1: Tehát csak előfizettél rá.
0: Lehet, hogy csak, lehet, hogy az tesz nyomás, de már kiraktak róla képet. És én már kifizettem, úgyhogy remélem, hogy
1: megjelent. Remélem, hogy megjelent.
0: Igen.
1: Fé, előbb-utóbb a MacMench és a United Mutation diszkográfia is
0: így
1: megjelent.
0: Így van, és ott van mind a kettő a polcomon, úgyhogy Rákos is
1: nem biztos, hogy mindig azok által, akinek kifizették, de...
0: Ez igaz. Lehet, hogy ki kell majd fizetni még egyszer, de ezen nem újon. Melyik volt az, amelyik nem jelent meg soha? Négyes, ugye?
1: Nem tudom.
0: És szerintem lehet, hogy a azt hiszem, hogy az, ugye az egyes az kijött magába.
1: Hát az első kettő az kijött kislemezen, és aztán kijött az Orbán népe, meg kijött még egy kislemezen.
0: És a harmadik, meg a negyedik nem jött ki sehogy?
1: De milyen harmadik? A harmadik az nem az izé volt? Az nem az Orbán népe volt?
0: Az Orbán volt az ötödik.
1: Akkor nem.
0: A harmadik az, amelyiken a... Igazából én szerintem akkoriban kezdtem el őket hallgatni. Amin az izé van, a Hortobágy Beretyó, az a kura hosszú szám.
1: Hát én színom vágom. És ponten elvesztettem ezt a...
0: Hát az, ami ilyen az egyetlen számuk, ami 2 perc fölött van.
1: Nagyon ritkán jegyzek meg számszemeket.
0: Fekete a Beretyó olyan, mint éjszaka. Büdös, mint a szar is sodorja a dögöket. Szerintem
1: az utóbbi 20 évben emélyeztem meg egy számcímet sem.
0: Azt nézem, hogy melyik volt az. Igen, tehát kijött 2010-ben az első, és aztán kijött szintén self-titledként az a kettes. Nem, a kettes és a hármas egyben jött ki.
1: Na, akkor megvagy.
0: A Lengua Armadánál. És akkor a negyedik nem jött ki, igen, mert aztán volt a negyedik, aztán az ötödik volt ugye az Orbán néppe. És a hatodik meg szintén kijött a Podravkánál. Na, úgyhogy viszont a negyedik, azt hiszem, melyik a negyedik? Azon melyikek vannak? Nem azon van a gyerekgyilkosok? De, azon van a gyerekgyilkosok. Az egy nagyon jó. Az egy nagyon jó.
1: Letiltották.
0: Meg azon van a doktor úr fája fogalma, igen, akkor bassza meg. Most az nem volt eddig lemezen. Már csak emiatt az egy szám miatt megérte, hogy ez kijöjjön. Szerintem tök jó, hogy kijön. Nem tudom, hogy van-e benne ilyen izé. Kértek, hogy írja a Liner Notes-ot?
1: Nem.
0: Lehet, hogy valaki írt, nem?
1: Nem. Nem. Vagy olyan e-mailt írtak, ami a spambe.
0: Igen, mert beleírták, hogy Viagra. Szóval igen, azért a 21. században.
1: De hát, hogyha lenne ilyen, akkor csak odaértek volna, nem?
0: Hát,
1: hogy valaki írt volna hozzá.
0: Lehet. Mert amikor a hátsó szándék kijött, akkor oda volt írva, hogy ezt te írtad
1: hozzá? Szerintem igen.
0: Lehet.
1: Be lehet, hogy keverem azzal, hogy a cover odaírta, nem tudom, hivatalosan odaírták-e.
0: Na mindegy, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
1: Azért biztos senki se vette meg, hogy
0: én írtam hozzá. No. Nem valószínű, hogy ez igen, növelt a vásárlóerőt. Vagy hogy mondják ezt. Szóval, hogy a 21. század eddigi valószínűleg legfontosabb és legjobb magyar hardcore zenekar. Azért úgy, hogy tök jó, hogy foglalkozik valaki ezzel, hogy kiadja. Egyben az egészet.
1: Hát nem
0: biztos,
1: tudom.
0: Hogy megérdemli.
1: Nem tudom ezt a címet. Azért mégiscsak vezetett ide egy út. Amit kitaposott a Newborn Katarzis turné, szóval.
0: Jó, ez kurvára igaz, basszus. Na, akkor visszaszívom. Akkor Bristol Solis,
1: mondjuk azt, hogy fontos mérföldkő.
0: Néhány ember nagyon szerette.
1: Fontos mérföldkő egy kitaposott úton, de...
0: Nekem tetszik, de én nem értek hozzá. Na, vegye meg mindenki, akinek van kedve, a izék adták ki, a Spike-ék adták ki. Igen.
1: Nem Ilville-nek hívják?
0: Hát valami ilyesmi.
1: Ilville, Hellville, vagy IDDQD?
0: Az IDDQD, az a Börzsi volt, nem? De, az Lehet. A Börzsi volt. Nem, ez a Spike-ék.
1: Lecht.
0: Na, de menjünk a számaimra, mert elbeszéljük itt az időt.
1: Be.
0: Első szám a New York-i Kleptocracy-től volt a Delusion of Immortality.
1: Kérdezed, mondod?
0: A szám címét azt mondom, meg az zenekarnevét is mondom. Azért gondolom, hogy New York-i, mert van benne... Azt hiszem, Tower 7 tag is talán. Meg mi az a State Manufacture Terror? Az is New York-i banda, nem?
1: Igen.
0: Azt hiszem, abból is van benne valaki.
1: Vagy ahogy New York-ban mondják, yes.
0: Hey, I'm playing punky!
1: Vagy így mondják azt, hogy yes.
0: Forget about it. Második szám.
1: A bemész a boltba, és akkor kérdezed, hogy can I use the toilet? És akkor azt mondják, hogy jompampanki. És akkor te megmondod, hogy jó, bazdok, minden szarok, geci, a kurva életbe.
0: Másik szám. Amerikai hologramtól volt a Mirroring.
1: Ez az a washingtoni banda? Akik ez imád?
0: Azt hiszem, hogy washingtoni. És
1: senki más nem hallgatja, csak te?
0: Hát kb. Most megvettem a kis lemezüket is, ami az első volt.
1: Nem két nagy lemezük volt a La Vidánál?
0: Szerintem egy nagy lemezük volt a La Vidánál, meg egy kicsi.
1: De és azt is ő adta ki? Vagy azt a az izé adta ki? Azt az exotikás arc adta ki? Az valamit kavart a hologrammal, nem? Igen, nem?
0: Az exotikás arc, mert az exotika énekese?
1: Nem. Bőgőse?
0: Egy nagy lemezük volt a...
1: Az a csávó, aki nem nálam aludt, amikor itt volt az exotika, és
0: felszállt egy random vonatra, ami véletlenül odavitte, ugye?
1: Azt hiszem, igen. És akkor mondta, hogy nagyon tetszett neki az úszoda, és akkor mondta, hogy la piscina.
0: De ezt mire mondta?
1: Van egy úszoda.
0: Ja, úszoda.
1: Kispesten, tőlem nem messze. Aja, egyre be, azon sem tudom, hogy hol lakom. Mint a magyar narancs újságírnak, majd az én nevemet is fejlek a nácik, hogy nem tudom, derpegy.
0: Iron Langos volt a nagy lemez, a No Longer Humans nagy lemez. De az első kis lemez, és az
1: szlavidás volt. Kérlek, akkor el azt mondanám, hogy a sajtos tejfölös lángost jobban szeretem.
0: De várjál, de érdekes. Van egy chain cut hologram split, de azt írja, hogy mispressz. Wow. Lehet, hogy véletlenül. Ez hogy van?
1: Hogy van ez?
0: Lehet, hogy véletlenül összenyomták a két lemezt. Na mindegy. Szóval ez volt a másik dal. De igen, nagyon szeretem ezt a zenekart, de amúgy ez azt hiszem nem is zenekar eredetileg, hanem egy életérzés. Nem, hanem egy szóló projekt. Annak a faszinak, aki itt volt a Szikádában, mivel is volt itt? Na mindegy,
1: Szerintem az.
0: És amúgy nem washingtoniak, austiniak.
1: Tényleg.
0: Most nézem, igen.
1: Ha.
0: És melyik volt az, bazd meg, most már ez kicsit zavar.
1: De biztos?
0: Hát ide nem van
1: írva. Nem lehet, hogy a austini?
0: Nem. Igen, és a Szikádában volt ez a faszi. Igen.
1: De a Szikádáik azok meg...
0: Hát gondolom átköltözött oda.
1: Az ilyen DC. Richmond, Washington.
0: Igen. Hát nem Washington, hanem DC, nem? Tehát nem Washington állam, hanem Washington, mint a város.
1: De az Virginia.
0: Ja. Mint,
1: azt hiszem.
0: Mi? Maryland, nem?
1: Lehet.
0: Mi a faszomat érdekli, bazd meg, itt vagyunk Budapesten. Hát, tudod, mit
1: de
0: tudok?
1: Richmond,
0: a nagy
1: Richmond,
0: fuvaros utcát
1: Richmond
0: tudom.
1: Közel van, azt hiszem, Washingtonhoz.
0: Én elhiszem
1: mint Török Bálint gazdagréthez.
0: Igen.
1: Kb.
0: Harmadik dal.
1: De persze, bazd meg, az amerikai podcastokban nem arról beszélek, hogy gazdagréte, meg Török Bálinton. A Last Charge, meg a nem tudom ki.
0: Meg hogy a Newborn kitaposta az utat, vagy nem taposta ki.
1: Erről nem beszélnek ott.
0: Kinek van igaz
1: a gyerekek? Miért nem beszélnek róla? Mert nincsen CD lejátszójuk.
0: Ennyi, bazd meg.
1: Vegyenek egy CD lejátszót, és vegyék meg a Katarzis
0: In These Desperate Days. Harmadik szám, Swell Maps, Vertical Slam. De szerintem ez nem az a verzió, ami nagy lemezen van, hanem letöltöttem egy ilyen birminghami post-punk válogatást. Ez is kurva jók, ezek az ilyen nagyon specifikus, hogy Birmingham post-punk, 79 és 81
1: 2001-ben között. Slipknot, Korn, Limp Bizkit közös számot,
0: igen,
1: amit leszedsz Napsterről.
0: DC++-ról.
1: Te meg ezeket a Swell Maps remixeket.
0: Igen. Aztán a Voco Protestától volt a Burokratáro. Innen is shout out az üzemerőszak Pogo Disztrónak, aki küldött egy lemezt a Tóth Vilinek, aztán adattam neki, ezt a Viktor küldte, és mondta, hogy ezt én nem kértem, és aztán írtam Viktornak, hogy te, ezt nem kértem, Vili. Ja, összekevertem, nem kéred? Úgyhogy megvettem én.
1: Így kell.
0: Ja, ilyen fasz a...
1: Hozzád vágta.
0: Igen, fasz a japán gyors hardcore.
1: Ami úgy hangzik, hogy a spanyol gyors hardcore lenne.
0: De nem közben pedig Esperanto. Nem, annyira nem Crasher, inkább ilyen nyíze. Meg néha vannak ilyen dalamos részek.
1: Mármint a zenekar.
0: Ha. Aztán a Twisted Teens, te volt a Business Victor, azt mondta, hogy ez olyan volt, mint a Bloodhound Gang.
1: Na, úgy jobb lehet rafáltam. De néztem is, hogy te játszasz
0: Twisted Sisters. Aztán a...
1: Nekem tetszett ez a banda élőbe. De
0: akkor szob le a faszomat.
1: De ezt el is mondtam. Tudom. Vissza lehet hallgatni.
0: Tudom, ez így van. Nekem tetszik. És akkor is tetszett, és ezután is tetszeni fog. A halálom óráig tetszeni fog. Megdöglök a Twisted Teens.
1: Na, Bokor Peti, igen. Erről beszéltél nekünk, és itt van.
0: Itt van. Nem, az előző kislemezük az annyira nem tetszett, és megmondom őszintén, hogy ezt a számot is úgy raktam be, hogy így belepörgettem az újba, hogy melyik szám tetszik, de aztán idefelé, még délután, amikor tartottam ebbe a kerületbe a munkahelyemről, akkor meghallgattam az egészet, és amúgy jó lesz.
1: Telefonról, a buszon.
0: Be volt dugva a fülembe. Aztán a 6. vagy hanyadik szám, a Dasla Tortól volt a Sárga Ház. Ez a munkahelyemre céloz. Kijön ez, kezded el, hogy ezt azért is raktam be, egyrészt mert egészen tetszik ez az új Dasla Tor lemez, másrészt pedig, hogy a Bandana Béla posztpunkokat kezdett el kiadni. Kiadja
1: a Truxot?
0: A Truxot is kiadja, és az új Dasla Tort is kiadja.
1: Opa.
0: Dasla Trot.
1: Bandana Béla Fedora Béla lesz?
0: Izé lesz.
1: A posztpunkosok Fedorát hordanak?
0: Nem, mit hordanak? Ilyen hálós pólót. Hálós póló Béla.
1: Durangot.
0: Fishnet Béla.
1: Durangos posztpunkosok?
0: És az utolsó szám pedig a Nova Scotiai, Új Skócia, azt mondják magyarul, hogy Új Skócia? Így, tehát kanadai Black Doctor.
1: Hát az, hogy Nova Scotia, azt nem hiszem, hogy mondják magyarul.
0: Ez nem valószínű, mi?
1: A magyarok nem beszélnek arról a területről.
0: A Substance Perversion című szám volt. Gyors,
1: ez is az Iron Lángos.
0: Brutál, nyilván hardcore.
1: Nem pörögnek a lángosok.
0: Tavaly ez a lemeze, lemaradt ja. Meg róla. Nem néztem, hogy Iron Lángos, nem is tudom, hol.
1: Hát kéne nézni a hardcore 2025.
0: Hardcore örültek, kerestetik.
1: Hardcore 25.
0: Beraktad?
1: Igen.
0: Jó mélyre? Jöjjenek a számjaid most.
1: Jöjjenek, hallgassunk zenét. Vagy zajt, és nem zenét.

0: Megyen!
1: Na, talán én jelentem. Ez volt a válogatásom. Vajon manapság már az énekkorára ilyeneket kell vinni? Nem az, hogy megtanulsz egy népdalt, hanem egy... Akkor egy ilyen 15 fellépős, 30 perces, feszes kis szettet szeretnék, hogy gyerekek összeválogassatok, beat meccsek azok. Patikák legyenek.
0: És vajon mondják meg, hogy talán őnek tisztelettel jelentem, hogy azt mondják, hogy itt vagyok, szop ki a geci!
1: Valószínűleg a második.
0: Pontera! Ez meg itt a segjukam.
1: Ez. Én így feleltem. Így vergődtem el odáig, hol vagyok. Nem vagyok olyan rossz helyen.
0: Nem. Srácok. Csak oké, főleg ahhoz képest.
1: Mihez képest?
0: Hát ez az.
1: Futóbolond vagyok. Az első szám, amit hallhattatok, a Democracy nevű zenekartól szól.
0: De ezt a zenekart nem úgy kell ejteni, hogy Democracy?
1: Magyarországon ez egy nem annyira ismert fogalom, április 13-a óta, miután az önkény ránk rúgta az ajtót.
0: Tort ül.
1: Mi az, hogy mostanában lehet füvet szívni, geci? Ilyen közvéleménykutatások jelennek meg, hogy 97% támogatja az orvosi marihuánát.
0: Tényleg van ilyen?
1: Igen.
0: Aztán.
1: Én is támogatom. Abban az esetben, hogyha könnyen felírják mindenféle fasságra. Nem érzem, unatkozom, doktor úr. 9 után nem annyira izgalmas az élet, így nem lehetne, hogy felírjon, és akkor ezeket a szar youtubereket is el tudjam viselni. Fú, geci, ahogy most egy kicsit ráfügtünk arra, hogy ilyen külföldiek Budapesten gasztroturistáskodnak, és csak ilyen szar kifőzdékbe mennek. És
0: de direkt?
1: Nem tudják.
0: Yeah.
1: És oda vannak érte.
0: De milyen kifejezőben?
1: A Szilágyi azt mondta, hogy Amerikában kurva szar a kaja, hogy elviselhetetlenül fos, szóval lehet, hogy már ezek is jók. De random.
0: De milyen főzelékfalókban, meg ilyen?
1: Hát még az se. Tehát hogy azt, hogy amikor sétálsz a belvárosba, és akkor ilyen turista csapda per, itt van valami, okay. És akkor tehát, amiben tehát helyi magyarként soha az életben nem mennél le.
0: Gulaj zuppe.
1: Kívül, hogyha még nem tudom, meg akarod kúrni a pultos, vagy valami ilyesmi.
0: És kiszámlázzák, hogy 400 ezer.
1: És egy olyan helyekre mennek, és csak olyan helyekre lesznek, és ilyen szörnyű ételeket. Na, azokat nézzétek meg, hogyha az orvosi marihuánát felírták nektek.
0: Viszont az azt hiszem, hogy Puppet Crimes.
1: A Puppet Crimes.
0: Milyen báb bűnt tudsz elképzelni?
1: Hát nem tudom, rasszista báb. Rasszista hasbeszélő. Rasszista, hasbeszélő.
0: Ez a rasszista hasbeszélő, ez lehetne egy macskanadrág szám, nem?
1: Viszont macskanadrág az annyira nem volt ilyen absztrakt.
0: Lehet.
1: Csak egy fedett pályás jégkorong, vagy ilyen. ők egy mostani zenekar, és az Unlawful Assembly adja ki, azt hiszem, meg voltak turnén is mostanában, hát Skandináviában.
0: Ja. Voltak Európában is?
1: Igen.
0: Aztán.
1: Azt hiszem, igen. Igen.
0: Ja, tényleg, igen. Emlékszem, Erling kirakta, hogy valami buléjuk elmaradt, és nem?
1: Ja. Hát mert összeveszem azt a turnét.
0: Ja.
1: Biztos, hogy aki nem megy el, az cionista.
0: Mindenki cionista.
1: Mindenki cionista. Aki...
0: Nem jár összekolóta meg gyilkos. Mindenki.
1: Mindenki.
0: Nem hagyja át a helyét.
1: Az az egyetlen ember, aki azért Netanyahut nem lövi fejbe, azon kívül mindenki. Így is van. Aztán a japán Abraham Cross, és tényleg a Pointless Tooth című nóta.
0: Nagyon jól előadtad, hogy ez milyen zene. Hogy a vén papucsos krasztik mit csinálnak.
1: Ja, addig dülöngenek, ameddig el nem borulnak, aztán nekik is Pointless lesz pár tooth.
0: Igen. Lehet, hogy ezért ilyen a japán krasztik fogal, mert azt gondolják, hogy is Pointless.
1: Mert ezt a számot kell követni.
0: Igen, és egyszerűen Pointless
1: ez a
0: van fogad.
1: Ez a szám kitaposta az utat.
0: Minek? Mint a newborn nekünk.
1: A japán szintén dentál higiéniai előtt, és belátták, hogy ez
0: azóta
1: ez
0: szoktam mondani, ennyi. Amit a Pandi mondott az Ian Ozének az énekesére, hogy felrobbant a szájában a TikTok gyár, és azóta, hogyha látok ilyen nagyon kócos fogú embereket, akkor ezt szoktam mondani, de egyszer egy barátom azt mondta, hogy ez nagyon nem kedves. Ez a kifejezés.
1: Ez a barátod? Nem én voltam.
0: nem
1: és gondolod, akkor nekem mondhatod.
0: Oké, köszi.
1: Cifrábbik is elhangzanak itt. Aztán a...
0: Két rekordgomb lenyomás között, meg különösen.
1: A Necromantica, azt hiszem, hol a Necromanticertől szólt, a Destroy Nuclear Chaos. Ez történt múlt héten, amikor...
0: Leállították a
1: Magyar Péter felébredt, és azt mondta, hogy Nuclearcraft,
0: no, nein, danke. Így van, kurvára igaz.
1: Már most ilyen
0: mezi... Atomcraft.
1: Most már nő is a haja, hogy ilyen lófarkas, papucsos hippi legyen ő is.
0: Ja, azt hittem, hogy ilyen tetőhintás kraszti.
1: vagy az. Bemegy a parlamentbe, kicsit kéreget, megküzdi Rubányt, hogy adhatok itt.
0: Teker egy cigit izékből, dekkekből. Dohányzik amúgy, nem?
1: Hát régen dohányzott.
0: Legalábbis... Volt ilyen kép, hogy ült ilyen patkán, azt itt a helyet, szívta a cigit. Igazi magyar.
1: Médiában dolgozó ismerősünk látta is dohány, cigizni. Csak akkor még azt mondta, ez a Csabi kinézetű faszi, itt ja, cigizett.
0: Na, azt mondta, hogy Zsolti.
1: Vagy Zsolti. Zsolti vagy Csabi. Az egyik. Ez a miniszterünk.
0: Így van.
1: Ki mind... Ahogy szavazunk, azt érdemeljük. Következő szám. Az Origen Punktól szólt, és tőlük szólt a La Corol de la Muerte?
0: Vagy valami... El Olor de la Muerte, itt
1: El,
0: azt
1: El Olor de
0: la Muerte. Az. Jó banda?
1: Az Origen Punk?
0: Nem figyeltem, annyira beszélgettünk.
1: Azt hiszem, neki kazettájuk jelent meg, amit tavaly beszereztem a Bécsi

0: Aztán az Ausztrál Vampire szólt, és ők a...
1: Azt a bocsánat, de a Frutos vette fel ezt a kazettát.
0: A Hollow Life. Mármint az előzött, az Origen Punk.
1: Aha. De itt csak azt írom, hogy annyi a neve, hogy Origen. Nem azt, hogy Origen Punk.
0: Hát nem tudom, Kazin is úgy van, hogy Origen.
1: Ja. Na bocsánat.
0: Punk. Ausztrál zenekar, tök szólt a Hollow Life. Amúgy ilyen Peace Punk anarchos lenne, de ez a szám, ez inkább egy Cro-Mag számra hasonlított.
1: Igen, ez gigizős volt.
0: Szóval ki tudja.
1: Vagy ahogy volt főnökünk, Bokor Péter mondta, gigizős.
0: Sőt, azt hiszem ebbe a énekes gitáros aztán nem is ausztrál, hanem angol. És ő még jött egyszer Budapestre, és nem találkoztam el, csak mondtam neki, hogyha mert valami születésnapon voltak, vagy valami ilyesmi, amikor még így megy még ez az angol kocsma turizmus Magyarországon, Budapesten.
1: Hát gondolom.
0: Na mindegy, ennek a hajnalán ő is eljött, és akkor mondtam, hogy menjenek el a Beaton the Bread-be, és yeah. Mondta, hogy nagyon jó volt.
2: Lamacsony Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Hey, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lakmacsun Rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lakmacsun Rádió tisztelettel. Hallgassátok szeretettel és békességben. Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats. Ah, yeah.

0: Lahmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: sharing the heartfelt messages from Queering the Map of queer individuals who have lost their loved ones in the ongoing genocide. I've always imagined you and me sitting out in the sun, hand in hand.
1: Lakmacsón Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhei.hu
3: Sziasztok, ez a Fair Online műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Lamacsun Rádió. Lamacsun. És ez a Step by Step. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból Attila S. a házigazda. És a szokásos ambient, elektronika, funk, disco, house a végén majd. Úgyhogy maradjatok itt velem. Lamacsun, Step by Step.

Lamacsun Rádió, és a műsor felénél járunk, step by step. Attila és a házigazda. Hello Kata, Hanuszen, hello Viktor.

és a helyszín a Pókbüfé, Nagy Fuvaros utca, Nagy Fuvaros utca. Szóval nyugodtan gyertek ide, élőben is lehet hallgatni a rádiót.

track listát pedig összehírom. Az Archiban fent lesz pár napon belül. És egészen este 10-ig megyek tovább. Lamacsun, step by step.

És az utolsó zene a mai műsorban. Dirty Channels, Jungle Echoes, Razor and Tape, New York. De a tracklistát majd úgy is összeírom. Step by step arcsinál keressétek.

legközelebb pedig 2 hét múlva lesz élő adás. Addig is vigyázzatok magatokra, szevasztok!

0: Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
1: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
2: Add ki a részünket!
3: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Mert az új dolgsúlyt, mert egy kéket nem hagyta, hogy majd van kíváncsi sár.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonika lahma bárban?
3: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg.

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin, bömböl,

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Ez a lamecsú hangja. Ilyen hatott ki az Illuminati.
1: Ez itt a lamecsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kitérő. Tősín. A tősíneket normál pályasínekből készítik azon a szakaszon, ahol a csúcssín hozzásimul, a fejrészét megmunkálják. Ha a csúcssín magassága közel azonos a tősínével, akkor a tősín talpát is szükséges megmunkálni. A tősín talpának ilyen módon történő gyengítése rendkívül hátrányos, mivel tekintélyes oldalirányú erőt kell felvennie, ezért napjainkban úgynevezett alacsony csúcssíneket alkalmaznak. Az alacsony csúcssín alkalmazása esetén a tősín a vágány tengely felől is le van szorítva.

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lahmacun Rádió.
1: A Lahmacun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lahmacun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lahmacun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lahmacun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.